A rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb óra, amit megtöltök a legnagyobb kedvencekkel megállás nélkül. Változatosan most a Swiss Discot, Rehabet és Sam Fellet hozom. Ez a Sleep Tonight már is

Ez a Rádió 1, és ez a lendület kell nekünk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak a legváltozatosabban. Most például egy újdonságot választottam Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betétdala is lett mindjárt Németországban, mármint hogy akkora sláger lett azonnal, hogy beválogatták oda. Ez egy nagy dicsőség, meg szerintem egy jó kezdés. Ez meg az aktuális tőle, az igazi mai sláger Loitól, David Puentes-től a Golden Summer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Lost Frequencies a folytatásban, aki az első belga volt, aki a brit slágerlista csúcsára is fel tudott térni, az még az Are You With Me című dala lett, ami 18 országban lett listavezető. Az egy szép eredmény így kezdésnek. Ez viszont azóta már a sokadik, viszont az aktuális, az igazi mai sláger. Lost Frequencies is a Live It All, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek jönnek, és köztük lesz a Rádió 1 DJ-je Metzger Ricky is az újdonságával, a One Kiss-szel, de hozom Martin Garrix és Ed Sheeran párosát, sőt, Jennifer Lopez-t is David Guettával. A kezdésben pedig a Get Lucky-t indítom. Loi igazi mai slágere pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Találtak a bélben valamit a magyar kutatók, ami hatalmas reményt jelent. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Délpesti Centrum Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vett részt egy kutatásban, melynek során a bélrendszerben élő baktériumokra specializálódott vírusok lehetséges szerepét vizsgálták súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében. A vizsgálat klinikai részét a Délpesti Centrum Kórházban végezték 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló fertőzésben szenvedő betegen. A paciensek széklet filtrátum transplantációt kaptak, vagyis a donor széklet mintájából kiszűrték az élő baktériumokat és gombákat, miközben számos nem sejtes mikrobiális komponens, köztük bakteriofágok megmaradhatott benne. 2 hét elteltével mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg. Az SBK Biokémiai Intézetének transplantációs mikrobiológia laboratóriuma arra utaló jeleket talált, hogy a klinikai választ nem elsősorban a donortól átvitt fágok magyarázták, hanem a paciensek saját baktériumaiban már jelenlévő profágok aktiválódhatnak a kezelés után. A profágok a bakteriofágoknak a baktérium örökítő anyagába beépült nyugvó formái. Bizonyos környezeti vagy sejtes stressz hatásokra azonban aktiválódhatnak, beléphetnek a litikus ciklusba, vagyis a végül a baktérium pusztulásával járó szaporodási folyamatba. Az eredmény alapján felmerült, hogy a mikrobiom alapú terápiák hatásában nem csak az lehet a fontos, hogy mit tisznek be a szervezetbe, hanem az is, hogy milyen folyamatokat indítanak el a már jelenlévő mikrobiális közösségben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a 3 beteg bevonásával készült pilot vizsgálat még nem bizonyít oksági kapcsolatot a profág aktivizáció és a klinikai gyógyulás között, de az biztos, hogy ez a megfigyelés egy új nézőpontot adhat a fágok szerepének további értelmezéséhez.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha valaki már 17 évesen felép az Ultra Music Festivalon, az nem kis dolog. Konkrétan a legfiatalabb DJ-ként. Ő, Martin Garrix, aki most az óra elején Ed Sheerannel közösen hozza az igazi mai slágert. Nagy kedvenc a Repeat It, amit már is indít.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, Metzger Viki pedig most pihen egy picit, az Instán van is egy csomó jó kép, hogy hogyan fújja ki magát a nyári fellépések után, közben viszont én azért mutatom az igazi mai slágerét, mert hogy ezt nemrég bemutatta és mi imádjuk, Gabriel Dancerrel közösen Metzger Viki, és a One Kiss, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig jön a háromszoros év DJ-je nyertes, Regán Lili az újdonságával a Heal Me-vel, természetesen erre is lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ban is. Lilinek meg egyébként a rádiónak is nagy büszkeség lenne, ha minél jobb helyen végezne, de ez a dal szerintem megérdemli, mert tényleg szenzációs. Az igazi mai sláger Regán Lili és a Heal Me, amit már is indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Szerintem nagyon jól válogattam, például The Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay. Ez is érkezik, ahogy Robin Schulz és Alex Warren újdonsága is, a kezdés pedig Kámbrádé lesz. Az igazi mai sláger a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megbuharáltak egy enzimet a kutatók, így turbót kapott a működése. Kicseréltek egy atomot, áttörés jöhet a műanyag szennyezés felszámolásában. Kétszer gyorsabban bontja le a PET-palackokat egy enzim, azután, hogy ausztrál kutatók kicseréltek benne egy atomot. A műanyag szennyezés a modern világ egyik legégetőbb problémája. A különböző, főleg csomagoló anyagként használt műanyagok ugyanis a környezetbe kerülve esetenként évszázadokig nem bomlanak le, és ez alatt súlyos veszélyt jelentenek az élővilágra. A kutatók régóta keresik a megoldást a problémára, például olyan műanyagok létrehozásával, amelyek biológiai úton lebomlanak. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem szakemberei a műanyagokat lebontó enzimeket kutatják, és most találtak is egy megoldást, amellyel javítható a módszer hatékonysága. Csak egyetlen atomot kell kicserélni az enzim belsejében, a módosítással az enzim a szokásos sebességénél csaknem kétszer gyorsabban tudja lebontani. A polietilén tereftalátot egy publikált tanulmány rámutat arra, hogy az azatriptofán nevű szintetikus aminosavak hozzáadása a műanyag lebontó enzimekhez, az úgynevezett petázokhoz, feloldhatja a katalikus aktivitás és a hőstabilitás között meghúzódó kompromisszumot. Az enzimek újra és újra módosíthatók a teljesítményük javítása érdekében, egy ponton túl azonban az aktivitás növelése a stabilitásuk csökkentését is eredményezheti vice versa, mondta a tanulmány vezető szerzője. A szakember megjegyzi, hogy ők azt mutatták ki, hogy ezt a határt túl lehet lépni egy elképesztően precíz, akár egyetlen atomra kiterjedő változtatással. A mérnökök egyébként régóta ütköznek falakba a petáz enzimek optimalizálása során, az enzim műanyag lebontó képességének növelése ugyanis rendszerint kiterjedt genetikai módosításokat igényelt, amelyek már a szerkezeti integritását veszélyeztették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerek.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó bulit, jó utat, bármit is csinálunk ilyenkor 4 óra magasságában. Élvezzük, ahogy az igazi mai slágereket is, amiket hozok most Raid által és a Blood Running, akár erre is jöhet egy szavazat a Rádió egy top 500-ban. Csak mondom.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem bízhatok senkit arra, hogy máshova menjen, mint amit a szüleinek mond, de néha egész jó dolgok ki tudnak ebből sülni azért. Például Robin Schulz esetében, aki 16 évesen titokban ment le egy klubba, és annyira letaglózta, amit ott látott, hogy eldöntötte, hogy DJ lesz. Mondom, nem biztatok azért erre senkit, hogy úgy menjen el akár egy buliba, hogy nem tudják otthon, főleg ebben a korban, de Robin Schulznak azért bejött. Az újdonsága pedig már indul is itt tőle itt a Rádió 1-en. Ez a Better Times. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, hogy a konténerjátékunk folytatódik. Még van lehetőség nyerni egy kulcsot, ami nyitja a konténert, és mindent egyben oda is ad nekünk idézőjelben, ami benne van. Többek között háztartási gépek, 65 szoros okos tévé, még gőztisztító is van, nem beszélve a 4 fős utazásról, az 1 millió forint értékű szerszámcsomagról, vagy épp egy autóról. Na ez mind a Rádió 1-től a Rádió 1 konténerben. És valaki ezt megnyeri, mondom, még most folytatódik a játék, bármikor indulhat egy újabb, ahogy indul Alex Warren igazi mai slágere most, ez a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság előtt feleltet ért a sírrabló nógrádi páros. Kiélezett mérkőzésüket az utolsó másodpercben megnyerve indította a bajnokságot a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 33 éves férfi ellen, akik megrongáltak egy sírboltot annak érdekében, hogy ékszereket és pénzt lopjanak el belőle, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A páros egy több éve elhunyt tehetős ismerősük sírját törte fel értékek reményében tavaly december végén. Letörték a temető lépcsőjének fémkorlátját és egy betondarabbal együtt kifordították a földből, majd a korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betört. A koporsót felnyitva átkutatták azt és a halott ruházatát is, de végül nem találtak semmit. A vádlottak a súlyos kegyeletsértés mellett jelentős rongálási kárt okoztak. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizettetését, valamint vagyonelkobzást indítványozott velük szemben. Aggasztó adatokat közölt a Zagyva vízgyűjtő területéről a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szárazságot érzékeltetendő kiemelték, a Zagyva vízgyűjtő területére az utóbbi 6 évből 4-ben is kevesebb csapadék hullott, mint a párolgás értéke volt. Idén ráadásul a nyár végéig a sok évi átlag mindössze fele hullott, miközben a párolgás nőtt. Csak a nyári hónapokban a Zagyva vízgyűjtőjére összesen 52 mm csapadék esett, ami a nyári sok éves átlag alig több, mint negyede. Ennek következtében a folyó vízhozama hosszabb ideje az ökológiai vízhozamérték alatt van. Szép számú közönség előtt, kiélezett mérkőzés végén egy mindent eldöntő sikeres 3 pontos révén győzelemmel indította az NB1B piros csoportos kosárlabda bajnokságot a Salgótarjáni KSE. A Debreceni Egyetem AC U23-as fiataljaival szembeni meccs során mindkét csapatnál volt a vezetés, de 10 pontot elérő előnyt egyszer sem mutatott az eredményező. A záró 5 perc is egálról indult, a meccsembere pedig végül Fekete Viktor lett, aki ekkor 3 meghatározó pillanatban is sikeres 3 pontost jegyzett, az utolsót 2 pontos hátránynál 1 másodperccel a lefújás előtt. Salgótarjáni KSE, Deac U23 67-66. Időjárás. Ma is sok napsütés várható, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás, a maximum hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Hétfőn már több felhő érkezhet térségünkben, a nap előre haladtával esőt azonban holnapra sem jósolnak. Reggelre 2-6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, később 22-24 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Kedden az előrejelzések szerint ismét a napsütés veszi át a főszerepet, a vénasszonyok nyarai továbbra is velünk marad. Hajnalban 3-7 fokig ülhet a levegő, még délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Találtak a bélben valamit a magyar kutatók, ami hatalmas reményt jelent. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Délpesti Centrum Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vett részt egy kutatásban, melynek során a bélrendszerben élő baktériumokra specializálódott vírusok lehetséges szerepét vizsgálták súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében. A vizsgálat klinikai részét a Délpesti Centrum Kórházban végezték 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló fertőzésben szenvedő betegen. A paciensek széklet filtrátum transplantációt kaptak, vagyis a donor széklet mintájából kiszűrték az élő baktériumokat és gombákat, miközben számos nem sejtes mikrobiális komponens köztük bakteriofágok megmaradhatott benne. 2 hét elteltével mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg. Az SBK Biokémiai Intézetének transplantációs mikrobiológia laboratóriuma arra utaló jeleket talált, hogy a klinikai választ nem elsősorban a donortól átvitt fágok magyarázták, hanem a paciensek saját baktériumaiban már jelenlévő profágok aktiválódhatnak a kezelés után. A profágok a bakteriofágoknak a baktérium örökítő anyagába beépült nyugvó formái. Bizonyos környezeti vagy sejtes stressz hatásokra azonban aktiválódhatnak, beléphetnek a litikus ciklusba, vagyis a végül a baktérium pusztulásával járó szaporodási folyamatba. Az eredmény alapján felmerült, hogy a mikrobiom alapú terápiák hatásában nem csak az lehet a fontos, hogy mit isznek be a szervezetbe, hanem az is, hogy milyen folyamatokat indítanak el a már jelenlévő mikrobiális közösségben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a három beteg bevonásával készült pilot vizsgálat még nem bizonyít oksági kapcsolatot a profág aktivizáció és a klinikai gyógyulás között, de az biztos, hogy ez a megfigyelés egy új nézőpontot adhat a fágok szerepének további értelmezéséhez.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel. Október 4-e van, a Ferencek a névnaposok. Nagyon sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the rhythm.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és most milyen nagy kedvencet választottam. Na, ezt szerintem mindenki imádni fogja, rég hallottuk, és nagyon kedveljük Wiz Khalifa, Charlie Puth, és a See You Again a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert alapvetően egész kellemes volt az idő ezen a héten, és még ma is az lesz szerencsére. Ha minden igaz, akkor 23 fok, de még ennél is jobb, hogy még a jövő hét is nagyjából ehhez hasonlóan telik majd. Az igazi mai slágerek között pedig David Guetta, Alesso és a Madison Love folytatja mindjárt. A nagy kedvenc, a Never Going Home Tonight már bekészítve, mindjárt hozom a Rádió egyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megbuheráltak egy enzimet a kutatók, így turbót kapott a működésre. Kicseréltek egy atomot, áttörés jöhet a műanyag szennyezés felszámolásában. Kétszer gyorsabban bontja le a PET palackokat egy enzim, azután, hogy ausztrál kutatók kicseréltek benne egy atomot. A műanyag szennyezés a modern világ egyik legégetőbb problémája. A különböző, főleg csomagoló anyagként használt műanyagok ugyanis a környezetbe kerülve esetenként évszázadokig nem bomlanak le, és ez alatt súlyos veszélyt jelentenek az élővilágra. A kutatók régóta keresik a megoldást a problémára, például olyan műanyagok létrehozásával, amelyek biológiai úton lebomlanak. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem szakemberei a műanyagokat lebontó enzimeket kutatják, és most találtak is egy megoldást, amellyel javítható a módszer hatékonysága. Csak egyetlen atomot kell kicserélni az enzim belsejében, a módosítással az enzim a szokásos sebességénél csak nem kétszer gyorsabban tudja lebontani. A polietilén tereftalátot egy publikált tanulmány rámutat arra, hogy az azatriptofán nevű szintetikus aminósavak hozzáadása a műanyag lebontó enzimekhez, az úgynevezett petázokhoz, feloldhatja a katalikus aktivitás és a hőstabilitás között meghúzódó kompromisszumot. Az enzimek újra és újra módosíthatók a teljesítményük javítása érdekében, egy ponton túl azonban az aktivitás növelése a stabilitásuk csökkentését is eredményezheti, vice versa, mondta a tanulmány vezető szerzője. A szakember megjegyzi, hogy ők azt mutatták ki, hogy ezt a határt túl lehet lépni egy elképesztően precíz, akár egyetlen atomra kiterjedő változtatás. A mérnökök egyébként régóta ütköznek falakba a petáz enzimek optimalizálása során, az enzim műanyag lebontó képességének növelése ugyanis rendszerint kiterjedt genetikai módosításokat igényelt, amelyek már a szerkezeti integritását veszélyeztették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: Ma is lágy.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó megyei tiszti főorvos a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú mellráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgótarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

jó kis lendülettel indítottam. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak itt a Rádió 1-en. Most például Dua Lipától a folytatásban. És egy csomó mindent várok, például az üzeneteken belül top 500 szavazatokat. 0620 311 111. A Dua Lipa Don't Start Now, ahogy ígértem. Ezt indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Justin Bieber pedig egy nagyon menő dolgot csinált múlt héten. Lement egy Los Angeles-i parkba fellépni ingyen, sőt, mindemellé még több ezer dollár költött ajándékokra, amit hajléktalanoknak adott, és magával a koncerttel is hajléktalanoknak próbált segíteni. Szerintem ez egy nagyon menő dolog volt. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Justin Bieber most egy sirennel. Ez a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A hét legfontosabb salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Bíróság előtt feleltet ért a sírrabló nógrádi páros. Kiélezett mérkőzésüket az utolsó másodpercben megnyerve indította a bajnokságot a salgótarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 33 éves férfi ellen, akik megrongáltak egy sírboltot annak érdekében, hogy ékszereket és pénzt lopjanak el belőle, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A páros egy több éve elhunyt tehetős ismerősük sírját törte fel értékek reményében tavaly december végén. Letörték a temető lépcsőjének fémkorlátját és egy betondarabbal együtt kifordították a földből, majd a korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betondarab tört. A koporsót felnyitva átkutatták azt és a halott ruházatát is, de végül nem találtak semmit. A vádlottak a súlyos kegyeletsértés mellett jelentős rongálási kárt okoztak. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizettetését, valamint vagyonelkobzást indítványozott velük szemben. Aggasztó adatokat közölt a Zagyva vízgyűjtő területéről a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szárazságot érzékeltetendő kiemelték, a Zagyva vízgyűjtő területére az utóbbi 6 évből 4-ben is kevesebb csapadék hullott, mint a párolgás értéke volt. Idén ráadásul a nyár végéig a sok évi átlag mindössze fele hullott, miközben a párolgás nőtt. Csak a nyári hónapokban a Zagyva vízgyűjtőjére összesen 52 mm csapadék esett, ami a nyári sok éves átlag alig több, mint negyede. Ennek következtében a folyó vízhozama hosszabb ideje az ökológiai vízhozamérték alatt van. Szép számú közönség előtt, kiélezett mérkőzés végén egy mindent eldöntő sikeres 3 pontos révén győzelemmel indította az NB1B piros csoportos kosárlabda bajnokságot a salgótarjáni KSE. A Debreceni Egyetem AC U23-as fiataljaival szembeni meccs során mindkét csapatnál volt a vezetés, de 10 pontot elérő előnyt egyszer sem mutatott az eredményjelző. A záró 5 perc is Egárról indult, a meccsembere pedig végül Fekete Viktor lett, aki ekkor 3 meghatározó pillanatban is sikeres 3 pontost jegyzett, az utolsót 2 pontos hátránynál 1 másodperccel a lefújás előtt. Salgótarjáni KSE, Deac U23 67-66. Időjárás. Ma is sok napsütés várható, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás, a maximum hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Hétfőn már több felhő érkezhet térségünkben, a nap előre haladtával esőt azonban holnapra sem jósolnak. Reggelre 2-6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, később 22-24 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Kedden az előrejelzések szerint ismét a napsütés veszi át a főszerepet, a vénasszonyok nyarai továbbra is velünk marad. Hajnalban 3-7 fokig ülhet a levegő, még délután 22-24 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A jó hír, hogy még nincs vége a konténerjátéknak. Lehet gyűjteni a kulcsokat jövő héten is, egészen péntekig, mert pénteken viszont valaki már biztos, hogy kinyitja a konténert, amiben ugye ott van egy 65 szolos okos tévé, gőztisztító készülék, Gorenje háztartási gépek, utazás 1 millió forint értékben, és ne felejtjük az autót sem. Meg még sorolhatnám, ezt mind valaki megnyeri csak a Rádió 1-től. A játék pedig bármikor jöhet újra, szóval figyeljük, és szerintem az is hasznos, hogy el van mentve a telefonszám, picit könnyebb akkor lavírozni, hogy a tizediket legyünk. Aztán csak egy szlogen kell, és pif, adjuk a kulcsot. Itt meg az újabb igazi mai sláger, Purple Disco Machine-től a Hearst dalával, a Wonderful Life-al érkezik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig Regál Lilit, hozom a Rádió 1 DJ-jét, aki ezen a héten megint egy újabb országban lépett fel. Most Cipruson pörgette az igazi mai slágereket. Hát szerintem ez extra menő. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, Regál Lili és a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő órát pedig az az énekesnő indítja, aki a legtöbb MTV VMA díjjal rendelkezik eddig, mert hogy múlt hétvégén megnyerte a 31-et Taylor Swift, konkrétan ennek a dalnak a videójával. Az év videója The Fate of Ophelia-hoz kapcsolódik, én pedig a dalt hozom pár percen belül, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán egy Gree Airy klímaberendezőt,

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: 4 dillere csaptak le egy időben a nógrádi rendőrök, 6. lett a női váltóval a tájfutó Európa bajnokságon Mag Viktória. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. 4 nógrádi településen csaptak le egy időben a rendőrök, akik 4 kábítószerterjesztőt fogtak el az összehangolt akció során. A Nógrádvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a több kapitányságot érintő és sokféle anyaggal kereskedő hálózat feltérképezése, a tanúkihallgatás, illetve a bizonyítékok és szakértői vélemények begyűjtése ebben a hónapban jutott el oda, hogy a balassagyarmati nyomozók megszervezték a dílerek és felsőbb kapcsolataik elfogását. Múlt szerda hajnalban a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a vármegyei főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai nógrádi és hevesi bevetési egységek támogatásával egy időben csaptak le. Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43 és Nógrád Megyerben egy 25 éves férfira. A rendőrök előállították a kábítószerkereskedelemmel gyanúsítható férfiakat, kihallgatták, majd őrizetbe vették őket. Megemlékezéssel és díjak átadásával indult a Salgótarjáni közgyűlés múlt heti ülése. A napi rendek tárgyalása előtt Cserháti Józsefről, a város egykori alpolgármesteréről, önkormányzati képviselőjéről, nyugalmazott bányamérnökről és sportemberről emlékeztek meg, aki augusztusban 87 éves korában elhunyt. A közgyűlés döntésének értelmében az önkormányzat saját halottjának tekinti Cserháti Józsefet, szintén az ülés elején adták át az országos versenyhelyezett diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak járó elismeréseket. Salgótarján város ifjú tehetsége díjban 2, Salgótarján város ifjú művész tehetsége díjban 4 tanuló részesült, míg a Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa díjat 4 fő vehette át. A 6. helyen végzett Mag Viktória, az egyes számú magyar női váltócsapat tagjaként a tájfutó Európa bajnokságon. A Gárdonyi Csilla Mag Viktória Czakó Boglárka összeállítású váltó 41 csapat között érte el az előkelő helyezést. Mint arról hétfőn beszámoltunk, az immár az SBTC-t erősítő Mag Viktória a 70 fő részvételével zajlott egyéni középtávú versenyt a középmezőnyben a 37. helyen zárta. Pollenjelentés. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte, így Nógrád megye térségében is a közepes tartományban mozog. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pollen koncentráció a következő napokban lassan csökken, a tünetek fokozatosan mérséklődnek. Hozzátették, hogy a felhalmozódott virágpor miatt beltéren még magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren, az allergiásoknak ezért a lakás textilek mosását és a szobák nedves takarítását javasolják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Ha tippelnem kéne a top 500-ban, ez a legjobb, hát legalább a 20-ban, de szerintem inkább a 10-ben benne lesz. De ezt nem én döntöm el, a hallgatók, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi ma is slágerek jönnek ebben az órában is, viszont várom továbbra is én is a szavazatokat a Rádió egy top 500-ra, mert hogy tényleg csak a hallgatók dönthetik el, hogy melyik az ország 500 legkedveltebb, de is azt is, hogy melyik a top 10, 20, és legfőképpen az első. Szóval jöhetnek a voksok akár a top 500 kukac radio1.hu-ra, akár a 0620 311 111-re. Jelzem, ez is egy nagy kedvenc. Kágo és Iva megszín, ez a Whatever itt a Rádió 1-en.

0: lives. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekes nő, akinek saját könyvklubja van, Dua Lipa, és egy új hónap indult el, október, erre a hónapra is van ajánlata, Clara and the Sun, aki Dua Lipával olvasna, az ezt a könyvet keresse a film.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú mellráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgótarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mondok néhány dolgot, ki az, aki össze tudja kötni valamivel. Gorenje háztartási gépek, 65 colos okos tévé, gőztisztító, 4 fő részére szóló utazás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, egy vadi új autó. Mi köti ezeket össze? Bizony. A Rádió egy konténer, amihez még lehet gyűjteni a kulcsokat jövő héten péntekig, akkor viszont valaki ki fogja nyitni, és mindent megnyer, ami benne van, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Conk-

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha valaki azt gondolja, hogy az énekeseknek ilyen teljesen egyszerű, egyenes útja van a sikerhez, hát arra többek között Alex Foren is rácáfol. Már a gyerekkorából, ami egyébként sem volt könnyű, de még az ének tanára sem hitt benne, egy Grammy előtti interjúban mondta el, hogy gyerekként nem ő volt a legjobb énekes az osztályban, és a kórus tanára sem igazán bízott a képességeiben, még a kórusba is alig akarták bevenni. Hát aztán meg tessék megnézni, hogy mi lett belőle. Az igazi mai slágerek között Alex Forentől a legújabbat hozom, ez a Fewer Dream, 8-tól pedig már Balázsék érkeznek a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakigati mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Bíróság előtt feleltetért a sírrabló nógrádi páros, kiélezett mérkőzéseket az utolsó másodpercben megnyerve indította a bajnokságot a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 33 éves férfi ellen, akik megrongáltak egy sírboltot annak érdekében, hogy ékszereket és pénzt lopjanak el belőle, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A páros egy több éve elhunyt tehetős ismerősük sírját törte fel értékek reményében tavaly december végén. Letörték a temető lépcsőjének fémkorlátját és egy betondarabbal együtt kifordították a földből, majd a korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betört. A koporsót felnyitva átkutatták azt és a halott ruházatát is, de végül nem találtak semmit. A vádlottak a súlyos kegyeletsértés mellett jelentős rongálási kárt okoztak. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizettetését, valamint vagyonelkobzást indítványozott velük szemben. Aggasztó adatokat közölt a Zagyva vízgyűjtő területéről a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szárazságot érzékeltetendő kiemelték, a Zagyva vízgyűjtő területére az utóbbi 6 évből 4-ben is kevesebb csapadék hullott, mint a párolgás értéke volt. Idén ráadásul a nyár végéig a sok évi átlag mindössze fele hullott, miközben a párolgás nőtt. Csak a nyári hónapokban a Zagyva vízgyűjtőjére összesen 52 mm csapadék esett, ami a nyári sok éves átlag alig több, mint negyede. Ennek következtében a folyó vízhozama hosszabb ideje az ökológiai vízhozamérték alatt van. Szép számú közönség előtt, kiélezett mérkőzés végén egy mindent eldöntő sikeres 3 pontos révén győzelemmel indította az NB1B piros csoportos kosárlabda bajnokságot a Salgótarjáni KSE. A Debreceni Egyetem AC U23-as fiataljaival szembeni meccs során mindkét csapatnál volt a vezetés, de 10 pontot elérő előnyt egyszer sem mutatott az eredményjelző. A záró 5 perc is egálról indult, a meccsembere pedig végül Fekete Viktor lett, aki ekkor 3 meghatározó pillanatban is sikeres 3 pontost jegyzett, az utolsót 2 pontos hátránynál 1 másodperccel a lefújás előtt. Salgótarjáni KSE, Deac U23 67-66. Időjárás. Ma is sok napsütés várható, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás, a maximum hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Hétfőn már több felhő érkezhet térségünkben napelőre haladtával, esőt azonban holnapra sem jósolnak. Reggelre 2-6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, később 22-24 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Kedden az előrejelzések szerint ismét a napsütés veszi át a főszerepet, a vénasszonyok nyarai továbbra is velünk marad. Hajnalban 3-7 fokig ülhet a levegő, még délután 22-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremet. Igen, ez érzékenyen fog érinteni. Jó, de
2: fonyódon az kettő darab lángos.
1: Hát igen, fonyódon az egyik óli egy lángos.
2: Mondták, hát lassan, nem hogy...
1: fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejtől sajtpán nem jutott rá.
2: Igen, igen.
1: Nem, felhívtak egy éttermet, hogy kamu rendelés van, 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Ez jó.
2: Mit tett bele 80-ba? Mi volt benne?
1: 80-ba? Aha. Fonyódon? Hát elmondtad, két lángos, egy frissen sült, meg egy somlói.
2: És azt megették a tejzőt.
1: Kettő ivóli. Nem, hát ez egy 80 ezerért felé, most mi fér bele 80 ezerbe? Hát azért abból...
2: Miskolcon nagyon sok minden bele fér 80 ezerbe.
3: De Fonyódon, abból azért sok mindent meg lehet csinálni.
1: Pesten egy előétel.
3: Hát fél.
2: Mi az nálatok egy madártej, meg mi miért?
3: Nem, az nálunk csak madár.
1: Egy madár, egy kapucsinó, meg egy
3: jár. Nem jár hozzá. Nem, hát abból azért nagyon sok adag kaját ki tudsz vinni. Azt nem értem, hogy mi az értelme. Tehát, hogy szivatod, haragosod az éttermes.
2: Én mondom neked.
1: Nem tudom képzelni, hogy alkalmazott, kirúgott valaki, nem?
2: Szerintem ez van, szóval a tulajdonnak a házastársa volt. Hogy le akarta foglalni néhány órára. Na, szóval lesz egy nagyobb rendelés, addig pedig elment, ugye, aztán csinált valami hucucságot.
1: A 80 ezer forint, igen. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, és közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek, és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép, még ha kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet, ja, és egy nagyon kedves ötlet.
3: Ilyen reklám meg nyugodtan férjen bele.
1: Ezt férjen
3: ilyen
1: bele.
3: Jó fej, az meg is érdemli ezt a dolgot, érted, hogy reklámot kap. Azt mondta, hogy jó, meg akartatok szivatni, hát haver, akkor ez most nem sikerült, mert ebből a 80 ezerből ugyan nyilván nem fizetted ki.
1: Nem fizetett, ugye, nem, mert nem volt bukta. Fizetése, nem volt fizetése, igen.
3: De én meg jót cselekedtem belőle, köszi szépen. És egyébként meg ez nem érhető utól. Itt nincs egy, nem kell megadni egy telefonszámot? Vagy hogyha...
1: De ez egy jó kérdés, valószínűleg vagy kamu számot adsz meg, 0-33-16-64-53.
2: De valaki személyesen bement, leadta a számot, és a címet...
1: Nem, telefonon megrendelték a kaját, és nem volt cím. Tehát kivitték, nem volt cím, és nem volt jó a telefonszám, vagy nem vették föl a telefonszámot. És itt a gyerekek kapták a kaját. És...
2: Ez nem ugyanaz a srác, aki a repülőt eltérítette?
1: Lehet, hogy egyébként ő visszafordított egy vizeljáratot, utána igen, meg igen, most hívogat éttermeket.
2: Fonyód!
1: Azért ez nagy gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. Abba azért az egy jelentősebb csomag.
3: Meg a helyet, hogy ott akkor mit én valami más csinálnál, tehát mindenféleképpen szintetás.
1: A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Tehát, hogy ezt csinálják, hogy 30, 40, 50, 80 ezer forintért megrendelnek kaját, és hogy nem nagyon tudják ezeket kiszűrni. Van, amikor visszahívják a telefonszámot, ha kicsit nagyobb a rendelés összege, hogy legalább, hát hogy is mondjam, csak kiszűrjék. De azt mondják, hogy nem tudsz visszahívni. Igen, nem tudsz visszahívni.
3: Az összes 3000 forintosat, meg 10000 forintosat nem lehet visszahívni. Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
1: Igen.
3: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
1: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
3: Nem.
2: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
1: Nem kérnek ilyet.
3: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomó vannak, akik nem jönnek el az éttermekbe.
1: Te meg tartod az asztalt.
3: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
1: Külföldön csinálják.
3: És tök normális.
1: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
2: De nagyon sokszor.
1: Nagyon sok helyen csinálják.
2: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész, ezt kifizetett, hanem előre elutalod. Én már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
1: De ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Figyelj, foglaltál egy időpontot, legyen fontos. Sokan csinálják, hogyha 24 órával korábban mondod le, vagy tehát mondjuk 24 órán belül, akkor már...
3: pénzt.
1: Visszakapod, nem? Vagy nem, ha kifizeted. Tehát, hogyha nem jelensz meg, de 12 órával a megrendelési időpont előtt nem jelensz meg, akkor már teljes magárendelési összeget ki kell fizetni. Ezzel szerintem nincs baj. Tehát valószínűleg nagyon nagyvonalúan bánunk ezekkel az időpontokkal. Jól mondom, vagy nem megyek el.
2: Most már nagyon sok kozmetikusnál előre kell fizetni, tehát, hogy van egy ilyen foglalódíj, és akkor utána pedig azt levonják a végső árból.
1: De szerintem ez korrekt. Ez korrekt. Az étterem Magyarországon címke, ez sose fog átmenni sajnos. Nem értik meg, hogy miért fizessek, ha még ott nem ettem semmit. De értem, külföldön nagyon sok helyen van.
3: Ha lemondod, komolyabb helyeken. Fizetik.
1: Így van.
2: Igen, de hotelnél is van ilyen, hogy nem terhelik meg a kártyát, de csak ugye leadod az adatait.
1: Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csodát láttak. Szóval, hogy az, azt így látod magad előtte, hogy 80 ezernyi lefőzött, frissen sültel kajával megérkezel egy olyan családhoz, akik nyilván ezt nem engedhetik meg maguknak, ebben a formában gyerekek vannak, és hogy iszonyú nagy volt a boldogság a gyerekeknél, és lakomát rendeztek. Ez olyan kedves történet, nem? Hogy rosszat akar, de valahogy azért ezt így kikanyarították, hogy nem egy ilyen dühös poszt lett belőle, hogy ki kellett dobni az egészet, és mit képzeltek magatokról, ez is lehetett volna, jogos, hanem csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori. Igen. Igen,
3: utól érhető egy ilyen valahogy?
1: Hát figyelj, szerintem... Kérdés, hogy milyen telefonról indított a hívás? Nem nagyon.
3: Vagy ha neten keresztül rendelt.
1: Vagy ha magánszámról rendelt. Akkor már bemondott egy telefonszámot, gyerek volt, diákcsíny, főhívt a magánszámról az éttermet, berendelte. Ja. Mondott egy telefonszámot, a rendelés felvevő nem hívta vissza azt a számot, szóval, hogy szerintem soha nem találod meg.
3: De Fonyódon valaki elégedetlen? Mert hogy már ugye több étteremben is csinálta. Azt mondtad a hírbe, hogy több Fonyódi vendég.
1: Nem Fonyódiak mondták, csak más éttermek is jelezték, hogy náluk is sűrű megtörténik ez, hogy egyre többször unatkozó gyerekek megrendelnek kaját.
2: Mi, hogy és... a gyerekek a saját mamukra akarják hajtani a vizet. Édesanyám, mit főztél? Paprikás? Érdekes.
1: Ja.
2: Hello! Szeretnék lenni egy nagyobb rendelést. Lagzi lesz nálunk délután, mondom.
1: Ilyesek vagyunk, én is a kis Bence, nagyon éhes itt mellettem. Igen, anyukám megint szart főzött. Nem akarjuk megenni a brokkolit.
2: Megvan az a telefonhívás, amikor felhívja a rendőrséget, hogy nem akarja megenni a gyerek a kaját.
1: Hogy micsoda felhívja?
2: A mama felhívja a rendőrséget. Hello?
1: Ja, persze, 112? Igen, főztem neki, és nem akarja megenni. Igen, de hölgyem, ez itt a 112. De most mit csinálja? De az átszám az unokája talán.
2: Igen, de most szerintem ez be kéne vezetni, legyen meg ez a szám. Tehát akkor legyen egy ilyen, ami az étkeztetésre foglalkozó ilyen rendkívüli egység.
1: Mondjuk az a nagymama, aki betelefonál 112-re, hogy nem akarja az unoka megenni a spenótot, én senni meg a spenótját. Tehát valószínűleg a nagymama nem ép. Nem? Tehát a nagymama milyen kaját csinálhatott, ha közben fejlő a 112-t sírva, hogy az unoka nem eszi meg az ebédet.
2: Én erre csak annyit tudok mondani, hogy nem voltam még igazán éhes.
1: Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok. Péntek óta tart.
1: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
4: Nem annyira régi, de sűrű programunk vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott. De azért nem tudtam, hogy ki hívogat, nem vettem fel, és akkor nagyon egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halottért.
3: Ez most
2: szarul nézek, itt azért még vagyok.
3: Igen, ez azért nem három pizza.
1: Igen, ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
3: ezt mi?
2: Ne.
1: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított éjszaka.
4: Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el
3: és
4: a
3: tudták
4: halottat.
3: A feleséged nevét, hogy jöttek
4: akkor? Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban, és a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
1: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
2: De figyelj, ez...
4: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött patkányírtás. Mindez,
2: figyelj,
4: amit el
2: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloween-i buli előkészület.
4: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is ott a határozat, mivel mindenki kár nem ért minket, ezért
1: nem törődik vele.
3: Még tudsz most.
1: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen
4: megvizsgálja.
2: Ezzel bosszantottad fel őket.
4: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom. Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefont, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
1: Ez kemény.
4: Egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
2: De krekokain főztök azért?
1: Igen.
4: De néha az előfordul, de akkor nem számít.
1: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
4: Nem, sajnos nem. Ezt éljük sajnos.
1: Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
4: Nagyon sűrűek, igen, igen.
1: De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó, jó írta?
4: Igen, köszi.
1: Jó, ja, gyerekek, ti most zajlanak ezek az elvitelések, vagy ezek az elvivések. Nézitek ezeket a, ugye, hát most azért, gyerekek, egyszerre nézzük akció, el. Egyszerre közélet, egyszerre politika, itt minden van, itt most már naponta elvisznek valakit.
2: De nekem van befutom, én tudom, hogy kit várok, hogy elvigyenek, de az még nincs közel.
1: Sokan, sokan várnak sok mindenkit, oké, hogy kit vigyenek el, meg ki jöjjön ki, meg ki beszél, meg ki ne beszél. De hogy ezen gondolkoztatok, hogy mit csinálnátok az utolsó nap?
2: Lenne de tudom, hogy elvisznek?
1: Ha tudod, hogy elvisznek, és van egy utolsó napod. Van egy ilyen szakrális felkészülés, erre 24 órád van, és cső, mész be.
2: Mennyit sírhatok?
1: Tessék?
2: Mennyit lehet
3: amennyit
2: sírni?
3: Akarsz.
2: Amennyit akarok. Hát akkor a 12 óra meg.
3: Most megérkezik valaki egy ilyen idézéssel, hogy akkor holnap.
1: Leteszi az Eszter. Holnap reggel 9 órakor te jelenjél meg a BV büntetés végrehajtási intézetben. Van 24 óra.
3: Hát ugye próbáld eltüntetni a nyomokat.
1: De már nincs nyom, már semmit kell vonulni. Már lezárult a nyomozás, már nem nyomozati szakasz. Vagy kész,
2: igen, kell próbálok magamban a lehető legtöbb telekommunikációs eszköz feltuszkolni. Szerintem ez is egy ilyen könnyed sósüzes átmosás, szerintem, és utána
3: és
2: pedig...
3: sok minden befér.
2: Igen, és akkor viszek egy faxot, egy telefon.
1: Mert olyan szorongóak ezek a képsorok azért hát, közben, mondjuk, nem? Hogy úgy belegondolsz. Oké, okay, most megérdemli, nem, kiderül, ártatlanság, vélem, mindent adok, nem is róluk akarok beszélni, csak hogy magadat beleképzelve ebbe a helyzetbe, és ne legyen az ilyen, 24 órád van.
3: Nem is vihetsz be semmit, tehát az tök fölösleges. Legálisan. Ugye itt csak ez működik, amit Eszter mond. De hogy mivel töltesz el 24 órát, amit tudod, hogy egy darabig az utolsó? Hát nagy kérdés.
1: Ugye,
3: hát,
1: vagy van egy ilyen 24, nincs egy ilyen 24 órát, amit így nagyon megcsinálsz, mert időt sincs és energiát se, nem?
3: De akkor viszont ülsz és nézel
1: előre.
2: Szerintem először is tisztáznod kell azt, hogy kire számíthatsz és kire nem. Tehát telefonálni kell. Először fel kell hívni mindenkit, hogy...
1: Tehát föltérképezzéd a kapcsolati hálódat, igen. Hogy ki, ha majd benn vagy, akkor kire ezt kitadjál meg kontaktnak.
2: Igen, hogy le tudod adni a telefonszámokat, és akkor ne az legyen, hogy hívják, sose veszik fel, hanem akkor elhelyeznék bizonyos helyeken ilyen kis összegeket, hogy akkor tudjanak nekem küldeni csomagot például. Aha.
1: Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
2: Édesanyám, igazad volt?
1: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet várt. Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg, hogy minek örülnek a börtönőrök.
2: De rajzok.
1: Nektek rajzoltam. Készítettem rajzot.
2: Tesőbá. Ez maga tetszik lenni az udvaron, ahogy sétáltat minket.
1: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretni, igen. De csak rácsörögsz, mit tudom, a Tastádira, nem?
2: De
1: vagy mi volt a múlt, vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
2: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyből megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csinálna ilyen élő balássókat.
3: Beszélgetés a börtönszínpadon.
2: Igen.
3: Bejárna a Peller Marianért, dumálnátok ott.
1: Igen. Nem mondta, hogy azért egy irányú utcatáblát nem varad föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
3: Csak kifelé.
1: Vagy egy zsák utcatáblát. Tehát valamivel jelezném.
2: Figyelj, akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
1: Legalább jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, tehát most szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk érde a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ezt. Ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem iszom dínom nálom. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom ezt az utolsó napot. Szerintem hát, biztos
2: szerintem
1: nem.
2: Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izi, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összezeded magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... Figyelj, és ezt nem lehet, hogy izé, hogy már feladsz magadnak csomagokat?
1: Hogy előre.
3: Ott állsz a postán.
2: Igen, és aztán szóval, akkor rossz helyre vittek.
1: Igen, ezt inkább behajtani tilos. Ne, jó az egyirányú utca, és hogy az nem jó, az hülyeség.
3: Hát az egyirányú utca, az egy felhívás kerítőre.
1: Nem úgy
3: egy zsákutcába is. Zsákutcába is be lehet hajtani.
2: Én azt hittem, hogy így a...
1: bocsánat.
2: Ez az, hogy egy ilyen felfelé
1: tudod. Nézd már, ez a hülye még azt se tudta, mit varrat a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot külön, hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Hát elnézést, annyira meg volt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy beállítani tilos. Úgy értem, hogy beállítani tilos.
2: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
1: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
2: Nem, az kurva, de állat.
1: Ilyen főútvonal, tudod, haver, főútvonal.
2: Tudod, akkor van ez a két nyíl egymásra szemben, tehát, hogy ki ad elsőbséget a másiknak egy
1: olyan kép. A piros nyíl meg a fehér nyíl. Ez a hülye még azt se tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
2: Jó,
1: szóval kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmészi tetkó, és azt mondja, ez most nagy, igen.
2: De menni, és egyébként, nézd a ribbit!
1: Megjött a szöszi.
2: Hadd nálam egy platósi
1: fügyen. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe. Behajtani Tiloska, nem egy irányod, de hülye vagyok. Hát ez...
2: Hát ezt nagyon szeretem amúgy, hogy nézd ilyen nagyon-nagyon maga biztosan.
1: Nagyon, gyerekek. Az, engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem, az hülyeség. Engedélyköteles útszakasz. Hm?
2: Van azt, tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
1: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör és 3,5T.
3: Ha megvagy, akkor jöhetsz.
1: Az, hogy az egy irányú a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten. Hát összeszorul a gyomrom.
2: Hát ez nem csodál.
1: Azt a mindenség. Kivéve célforgalom. Kivéve célforgalom. Azt sem az, a kivéve célforgalom. Ez a hülye főre, hogy a célforgalom.
3: Egy magánutat varasz.
1: Magánut, az jó.
2: Mit hiszi, Dávid, most lehalkítottad? Én nem adom a nevem. Nem is lesz az ember.
1: Nem rossz az útszükület. Az útszükület.
3: Nem, nem jó, a főhívás, hogy az még.
1: Útszükület. Vagy fizetőszakasz.
2: Útszükület van a kettes cellában.
1: Fizetőszakasz az egyesben. Újonc. Úgy látom. Fizető szakaszt varrhatott.
2: Azt mondják, hogy a lakópihenő vezet. Körforgalom.
1: Szarvasátjárás. Sárfelhordás. Sárfelhordás tábla. Én azt is adom. Na jó.
2: Ez a sziklaomlásos, hogy tudod.
1: Jó, fölrakom azt is. 8 táblával megyek be. Na jó, vagy gyerekek. Ja, okay.
2: Ez inkább egy menűnek hangzik amúgy elsőre.
1: Válassza ki. Tehát kérek, válassza ki, és akkor megvagyunk. Tulajdonképpen mit kell feltudni. Csomagot csomagolhatunk? Nem vihetünk be csomagot. Nem viszünk be csomagot. Aha. Hát ez kell.
2: Tudod neked segíteni, hogyha bekened magad disznózsírra, az egész testedet, ugye ez legális, úgy mész be, hogy be vagy, te, vagy olajozott, vagy valami, akkor lecsúsztak rólad az első 24 órában, akár kipróbálkozik.
1: Ez már csúszik, mint a szappa. Mindig kicsúszok a kezéből. Kicsúszok. Nézd már, szökik.
2: Nem lehet, hogy kőolaja. Nem tudom, mi az, ami a legtartósabb.
1: Valami nagyon durva, folyékonya.
2: Csak hogy látod, hogy így mész kézről kézre. Nem hiszem, ezt nem hiszem el.
1: De azt mondják, ha felrakatok még egy szélzsákot, az lehet, hogy segít.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Galili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli,

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: 4 dillere csaptak le egy időben a nógrádi rendőrök, 6. lett a női váltóval a tájfutó Európa bajnokságon Mag Viktória. Novák Eszter vagyok, hozom a friss helyi híreket. 4 nógrádi településen csaptak le egy időben a rendőrök, akik 4 kábítószer terjesztőt fogtak el az összehangolt akció során. A Nógrádvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a több kapitányságot érintő és sokféle anyaggal kereskedő hálózat feltérképezése, a tanúkihallgatás, illetve a bizonyítékok és szakértői vélemények begyűjtése ebben a hónapban jutott el oda, hogy a balassagyarmati nyomozók megszervezték a dílerek és felsőbb kapcsolataik elfogását. Múlt szerda hajnalban a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a vármegyei főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai nógrádi és hevesi bevetési egységek támogatásával egy időben csaptak le. Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43 és Nógrád Megyerben egy 25 éves férfira. A rendőrök előállították a kábítószerkereskedelemmel gyanúsítható férfiakat, kihallgatták, majd őrizetbe vették őket. Megemlékezéssel és díjak átadásával indult a Salgótarjáni közgyűlés múlt heti ülése. A napirendek tárgyalása előtt Cserháti Józsefről, a város egykori alpolgármesteréről, önkormányzati képviselőjéről, nyugalmazott bányamérnökről és sportemberről emlékeztek meg, aki augusztusban 87 éves korában elhunyt. A közgyűlés döntésének értelmében az önkormányzat saját halottjának tekinti Cserháti Józsefet. Szintén az ülés elején adták át az országos versenyhelyezett diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak járó elismeréseket. Salgótarján város ifjú tehetsége díjban 2, Salgótarján város ifjú művész tehetsége díjban 4 tanuló részesült, míg a Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa díjat 4 fő vehette át. A 6. helyen végzett Mag Viktória, az egyes számú magyar női váltócsapat tagjaként a tájfutó Európa bajnokságon. A Gárdonyi Csilla Mag Viktória Czakó Boglárka összeállítású váltó 41 csapat között ért el az előkelő helyezést. Mint arról hétfőn beszámoltunk, az immár az SBTC-t erősítő Mag Viktória a 70 fő részvételével zajlott egyéni középtávú versenyt a középmezőnyben a 37. helyen zárta. Pollenjelentés. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte, így Nógrád megye térségében is a közepes tartományban mozog. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a pollen koncentráció a következő napokban lassan csökken, a tünetek fokozatosan mérséklődnek. Hozzátették, hogy a felhalmozódott virágpor miatt beltéren még magasabb lehet a pollen koncentráció, mint kültéren, az allergiásoknak ezért a lakás textilek mosását és a szobák nedves takarítását javasolják.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Módis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a spártatlan gyerekek 246 km görög ultramaraton, pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperces idővel megnyerte a spártatlont. Athén és Spárta között futott egy 19 órát, hát most ki nincs ezzel
2: így. Most keresik.
1: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsol győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
3: hogy
1: elképesztő.
3: Miért
1: leginkább az, hogy miért és hogyan. Igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na, hát gratulálunk, ez. Nem, én nem is tudom, hogy hova sorolni ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
4: Hát köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka azért mindig meghozza az eredményét az egésznek.
3: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros Ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
2: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
3: Az bizony. Egy levegővel.
2: Így van.
4: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek, akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokban, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem elindulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam elérni.
1: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
4: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam
2: azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
1: Hogy... Jó, pingpongozik, és nagyon sokat fut.
2: Igen.
4: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztalitani szeztem, úgyhogy valamennyi a pingpongozva. Lehet egyébként, lehet, hogy van hozzá.
1: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval az edzés munkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van feloszva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs, hogy kell ezt elképzelni?
4: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És hát itt például a spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent. Vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres pártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit.
1: Valamit a kezedben nyomjanak.
4: Így van, a kezedben nyomjanak.
1: De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
4: Így van. Itt összeszámoltam, olyan három olyan pont volt, ahol körülbelül egy percre álltam meg.
1: A 240 km alatt három olyan pontból egy percet álltál. Aha,
4: így van, ez nagyon kb. Három olyan perc volt, ahol egy percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem egy perc, két perc, hét perc, nagyon sokáig hét percnél megálltunk, nyolc percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pózusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
1: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások, nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy, úgyhogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
4: Dehogy. Én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye 7 órakor volt görög idők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
1: Ez megállás nélkül.
4: Így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
1: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb, vagy nehezebb?
4: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
1: fal. Tehát 240 kilométer alatt nem jön, egyszer se?
4: Nem. Ez most itt nem jött egyszer se. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még, hogy még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
1: Hány tehát cipő, azért... hány köröm?
4: Pont itt ülök egyébként a felhőző szobában, kettő köröm esett le, de azért ez a kettő köröm olyan, hogy nemrég nőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
1: Szegények, hát, nem sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
4: Igen, most hát ez a jobb lábamról kettő esett le, a két középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon, De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni, ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
1: Azt a mindenségét neki.
4: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
1: végén megadadoknak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, csak hogy jól szórakozzatok. Azt a mindenit.
2: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, amivel mindig fel tudod
1: dobni?
2: Kávé?
4: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az ízekedvéért szeretem már csak. De
1: egyébként dopping tesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
2: Menj a koffein a véredben éppen.
4: Hát verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mosdószünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most ilyen 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a dopingvizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik dopingvizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első háromnál van dopingvizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, ott még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a harmadik dopingvizsgálat, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
1: nem is ezért kérdeztünk, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagod körülbelül percben? Tehát ez mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
4: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak. Ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom ezek a nagy emelkedők. De az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami ilyen megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
3: Ilyenkor tök egyedül, vagy a vaksötét éjszakában nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni?
4: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel hogy ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
1: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
2: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
4: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munká által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
1: nem eszel ilyet.
4: És nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
1: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy sport, valami bűnözés, nincs ez ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
4: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam. Most is egyébként
1: tettünk
4: egy ilyen, így van, de verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami vagy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki készül, vagy vendégségbe vár, akkor megeszem.
1: Kérdezik, hogy mi a bemlegítés, hogy ez hány miskor... kérdezik.
2: Van motiváció.
1: Igen, például zenét hallgathatsz közben, azt engedik, hogy valami szóljon a füledben?
4: Nem, egyébként ezen a versenyen megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
1: De miért, ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathatsz zenét? Mi a magyarázat?
4: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, olyan helyekre kell menni, ahol... hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
1: Így tiszta, így értem. Hát
3: meg a Spárti hősnek se volt zenéje.
1: Ő se hallgató, semmi érted. Aki futott, aztán meghalt. Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
4: Így van. És egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
1: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
4: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
1: Szigorúak ezek a
4: gondolnak.
2: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszállsz mellette ezzel
1: pár összekötöd a cipőfűzőjét.
4: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton, nagyon sok kitűs ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat, és azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van, tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
1: Hogy ne csináljatok semmit.
4: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a verseny nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlon. Ez talán a világ tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy
1: itt valaki csalna. Aha. Egy kérdés van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 4-500 kilométer, Szahara, bármi?
4: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan, illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új...

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Szakigazi mai szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Algótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
11: Hahó csajok, megvan már a ruhád? Megvan a frizurád? És a sminkesed? Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
12: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó-Somoskő, két vár, egy család. Sétálját a történelmen!

Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottál.
1: A hét legfontosabb Salgó-Tarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó, megyei tiszti főorvos, a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében. Ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú mellráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgó-Tarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Közlekedési információ. Az M3-as autópálya több szakaszán is munkálatok zajlanak, emiatt a nógrádi ingázóknak is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint 60 felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve. A munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a kisbagi pihenőhely nem használható. Aszfaltozás miatt ugyancsak lezártak 60 felé a 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyhez vezető utat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kell mondanom nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
3: Hoppácska!
2: Vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
3: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, ez bedobták a postaládába.
3: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találjam a postát.
2: Díszpolgár lesz.
3: Na.
1: De hogy lesz
3: felkértek
1: egy díszpolgár?
2: Ne, hogy nem.
3: Sok mindent, átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
3: Szoboravatás.
1: Na, nem.
3: Nyíregyházi polgármester hivatal itt?
1: Igen, igen.
3: Na, várjál akkor.
1: Azon belül is segítek, csak mivel látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk, a hagyatéki osztály.
3: Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzzel a házhoz!
2: Isten nyugosztalja bárki volt.
3: Pénzzel a házhoz! Ilyenkor a polgármester hivatal ír, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szálát firtatják. Az unokatestvérem, aki 10 éve ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 éve halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népírtás volt nálunk, hogy az unokatestvérek én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így, nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
3: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
3: régi képek,
2: ja, nem lázán,
3: ingóságok,
1: nem nők,
3: gyerekek, namib kisfiúk.
1: És ezt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: De várj, hát mondom, akkor most támadás van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsinálta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, hogy jön meg a menet.
2: Ő akarja vinni az összes pénzt.
1: Igen, igen, igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
3: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen, igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb. Na. És kiderült, hogy örököltem.
3: Na, 20 milliót. 50-et, földet, jószágot, disznót, értékes ingóságokat, ezüst kanálkészlet.
1: Ezen mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
3: Rosszat
2: nem használ mikrót.
1: Igen, igen, nem, rosszat tesz volna az étkezési kultúrájának.
3: Ajajajajajaj, itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
3: Itt valami más történet
1: van. Nagyos, tapogatjuk, nagyos, nagyos.
3: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki. Nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225.000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy is, nem tudom, hogy kell mondani, 185/540, tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van, 540/180-ad. 185-öd.
3: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egy... nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk, egy szántó.
3: Nem mondta, hogy föltulajdonos tettél.
2: Öcsém, nagy birtok!
3: Ha meg kell csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizetelje azt a 300.000 forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így azért, de hogy...
3: De várjál, tehát akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
3: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire.
2: Megvan! Hát na. A magyar úri emberek lesz, érted? A birtok alatt lesz a ganja termesztés.
3: Most ott lesz, és már indul is. Ráskó lesz. Jöjjön ön is a Ráskó lendbe.
1: Hozd a lovat, csop!
3: Jöjjön ön is a Ráskó lendbe.
2: Olaj!
3: Várjunk szeretettel. A Ráskó lend mindig remek szórakozás sűjt önnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanolyan jó.
3: Ez lesz.
1: Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
3: Mennyi 540?
1: Mennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
3: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozott.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát de lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretném mondani.
3: Igen. Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szálat tudunk növeszteni.
3: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk ráskólendet. Ez az örökség. Ez
1: azt írják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
3: Bizonyán.
1: Menjek oda, és szűröm le az ászlomat.
2: Tulajdon...
3: Hey! Az egész tulajdonnak a 180-ad része az övé, nem? Tehát a 180-ad része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
3: Az három.
2: De az három, az három. Egy harmada, tehát ugye?
3: A fölnek az egy harmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lett az egy harmada az övé, ha ennek van olyan 540 is tulajdonosa. Szeretem.
3: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon
1: nem,
3: valamit?
1: Nem. Szerintem 540 részre osztották fel.
2: De a 380-at. Miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
3: Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így
1: felosztva.
3: Valaki telefonálja
1: már Újfehértorral, ismeri ezt a földet, hogy,
2: hogy
1: most akkor hányan vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve.
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy vitté patkányos dűlő. Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert, ez a, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés.
1: Nincs benne dűlés.
2: A dűlő az nem az, hogy
1: tehát,
2: hogy dűl.
1: Csak, tehát puszta lehet. Puszta lehet.
2: Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehetség.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért.
3: Eldűlt.
2: Szerintem ez neked való ez az új világ.
1: Ha, de, most, de, most mi? De mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő.
2: Nem.
3: A dűlő az nem. A dűlő az nem lejtő.
2: Nem azért, mert eldűlt.
1: Hát én ezt nem értem.
3: Te azt hitted, hogy azért dűlő.
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
3: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős osztottával kell kasszál az alját.
3: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és megnézed, a dűlő az tényleg nem egy...
2: Persze, nem. Az nem dűl, az a szántóföld.
1: Hát ez... Felháborító, ez most komoly. Egy egész életet, így éltem le.
3: De azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Hát nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dűl a főd, azt kasszával kell lépned kasszával.
1: Hát akkor miért hívják dűlőnek, ha nem dűl? Hát és valaki mondja
3: és
1: már.
3: És akkor dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldőltünk, vagy akkor az mi?
2: Így van. Rájutunk a dűlőre, te ami dűlő, ugye dűl. Aha.
3: Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldőltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már most nem tudunk menni, mert már dűlő van.
3: Igen, annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldőltünk. Aha.
1: Na jó.
3: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de eldűlt.
2: Eldűlt ez a kérdés.
1: Ez olyan, a tűkönülés.
3: A tűkönülés ilyen.
1: A tűkönülés ilyen.
3: Így van, a dűlő meg az álló. Ez van.
1: Hát, én nem értem, amúgy érzem, mi a bonyolult.
2: Igen, a gazdagoknak van az álló.
3: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő meg az álló. Hát ez teljesen egyértelmű. Hát ez nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lett tényleg egy picsányi föld, de most tényleg hallgatok. Hát ez csodálatos.
3: Na, de akkor mit termet? Termesszünk rajta, mit termezünk? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Vagy orvosi törpelovakat.
3: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak.
1: Igen.
2: A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek tőle a lovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: hát az
1: marihuánát.
2: Egészet, a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Jó, nagyon először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
3: És ugye nagyon fontos, hogy ideg, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni. Hogy,
1: dűl-e?
3: Hogy legalább dűl-e? Nem is dűl, de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó,
1: hát
3: neked, hogy örököltél.
1: Ha kidűlett a szemed.
3: Akkor kilejtett a szemed.
1: Nem, hát kidűlett.
3: Kidűlt, akkor kijött, igen.
1: De a dűlledés teljesen más, igen. A dűlledni teljesen más, akkor mint dűlni.
3: Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök
1: izgi
3: lehet, mert mész és valamit örökölsz valakitől.
2: Ez a vége általában.
3: Általában tartozás.
2: Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
3: Igen, van ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
3: Inkább tartozásokat örökünk.
2: az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem mondjuk így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húz
3: ott valami, feleket, ott valami baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
3: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el tényleg Magyarország.
3: Így van.
1: Szakadj ki. Akarjátok, hogy izé, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen, teljesen... de útleveles, tehát rendesben nincs európai uniózás.
3: Vízummal kell belépni. Ráskország, és kiválsz Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerről is lesz Ráskország. És oda csak útlevéllel vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvonal mehet.
1: Jó, az lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek.
3: Messzerenül kell járkálni az országodban. Ezt tetszik?
1: Amíg kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
3: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
3: Jó?
1: Jó.
3: Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
3: Csak diplomata útlevéllel lehet belépni, úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Milyen majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
3: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert dülő, úgyhogy megurulnátok róla.
3: Igen. A fizetőeszük az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy. Ráskoin.
3: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
3: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
1: Imádom. Hát
3: teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
2: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
3: És meg lehet téged nézni, aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel a lyukban.
1: Nem, de jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
3: És lehetne téged hívteni. Csodálni.
1: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért, abból egy lehetnék én is, nem?
3: Jó, kinek intézze diplomata útlevelet? Aki szalmával
1: kitömöm az alját.
2: Fekvő Ráskó Eszter, ez lenne a látványosság.
3: Mint a fekvő butaszobor, igen.
1: De miért ez most nem jó? És akkor hosszad a gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
3: Igen.
1: A lábamhoz kell letenni majd így a mangókat. Meg igen.
3: Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
1: Diktatória.
3: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória. Nem.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
3: Ebből jövünk.
1: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl?
1: Igen.
3: Látszipőkkel kegyencek! Igen. Szaktanári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simálóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek. És akkor azon lehet már lovagolni.
3: Parfisnyelek.
2: De akkor a mini lovakon nem?
1: A mini lovakon nem lehet, hát hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje. Hát miért akarsz mindenre ráülni felé?
2: De hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini ló nem akarja, hogy ráüljenek.
3: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
1: Kucugödör. Kucudülő.
3: Ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál. Ha...
2: Felség,
3: akkor
2: ti lehetnénk a heréim.
3: És mi lennénk a heréid? Igen. Mi lennénk a heréid? Mi állandóan dolgoznánk. És ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
3: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
3: Oh,
1: kette fongot ülne a hangóba.
3: Oldvereseztek meg a hangó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, azt tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog
1: jó,
2: a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
3: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
3: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatottad, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetségi kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
3: Jó, támad meg Grönlandot. Minimum. Okay. Tehát valakinek üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk hadat Amerikának, mint Magyarország, ugye. Tehát menjünk rá nagyokra. Fenyegessünk meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
3: Jó,
2: és ki lesz az?
1: Hát nagyon kell gondolkodni. Hát
2: valakinek kéne alapítani egy másikat, akkor menjünk a Börzsönybe, a kis izzétbe, kis pihenőközpontot.
1: De neked még semmi nincs.
3: Ez központom van, semmi nincs még. Csak
2: nincs
3: álmaim.
2: Az kevés, az most ide kevés.
3: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségben lép.
3: De hogy mi szövetségben vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott ellettek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt élünk.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
3: Jó, ez teljesen jó. Oké. Okay. Putyi jóképű testőrét megszerezzük, írja Meli. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, hogy ki kell lépned tőlünk. Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
2: Persze,
3: lenne valami finomság?
1: A resztelt máj.
3: Resztelt máj és a nyirosz.
1: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
3: Az na, jó. Tessék. Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
1: Igen, de zsemle formájút. Azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak.
2: Nyilván
1: szeparálódni kell, mert ez nagyon fura lenne, hogyha...
2: Na most baj van.
1: Na, mi van?
2: Nagyon nagy baj van.
1: Na.
2: Nagyon óriási baj van.
1: Kérdezik, hogy a dűlő az óló?
2: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá aranykalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
3: Aranykalászos gazda.
2: Kinek igen. van itt sokunk közül aranykalászos gazdája?
3: Ott ül az aranykalász.
1: Te vagy a gazda?
2: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
1: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
3: Nagyon komoly vizsga.
1: Akkor ez az, igen.
2: Az volt.
1: Mennyi munka van ebbe, Feri?
2: Rengeteg, óriási tanulások, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
1: Tehát egy doboz bombom megy volt, meg egy...
3: Meg egy félmalac.
2: Annál picit több, de tényleg tanultunk rá.
3: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példát kell kinyomtatni belőle.
2: Egyedül vagy.
3: Konzultálj a népeddel.
1: Igen, jó.
3: Mert ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a ráskósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
1: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
3: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború.
1: Az nagyon komoly, és sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
3: Hát sehogy. Hát ha az önálló országként lesz bejegyező, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszel.
1: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
3: Nemzeti desszert? Nemzeti desszert, megvan?
2: Mi a kedvenc édességed?
3: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti
1: ahogy
3: desszert.
1: Ahogy a madárthelyet nagyon szeretem, csak ugye azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
2: Nemzeti desszert.
3: Én is szeretem a madárthelyet egyébként, az jó, szeretem.
1: A madárthelyet nagyon jó, és az, de olyan, te mikor lettél utoljára jó madárthelyet?
3: Ez nagyon régen.
1: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már hogy nincsen.
2: Na, majd nálad lesz.
1: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
3: De a nemzeti édeség a ráskók, szerintem az...
1: Ráskók?
3: Ráskók. Teljesen jó, de azzal is megvagyunk. Igen. De jó kis ráskók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
1: Most tisztázzuk azt, hogy már sokat gyere lejjátok, hogy nincs olyan nyirosz. Mert senki nem hívja a Nyíregyházán, meg gyirosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyirosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
2: Nem menjezem tovább, tehát mert egy csomó Nyíregyházi írja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
3: Nem érdekes. Nem
1: srácok, szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
3: Mi lesz a határvédelem? Kerítés, raksz a határa? Jó kérdés. Lesz határvédelmed?
1: Lesz?
3: Vagy csak megbízol a magyarokba, hogy nem megyünk be hozzád?
1: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzelába.
2: Nem tudjuk mekkora.
3: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
1: Én biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
3: Migránsok mehetnek? Betelepülhetnek?
1: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorna fedelét.
2: Nem, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy
1: az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
2: Még bármi történhet, lassú vízpart.
3: Ha ráskó lendet megcsinálod, viszek oda egy oti bulit, jó?
1: Várjál, csak várjátok, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
3: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi
1: de
3: csak
1: mi
3: ráskó.
1: De mi lenni, mi rendes nagy izé?
3: Mi csak ráskó lennel vagyunk hajlandók fölépni.
1: Létszes, Anna, felírtad ezt a felírtad?
3: Ha megcsinálod ráskó lendet,
1: Feri, hozzad a papírodat az aranykalászról, megyünk a fő hivatalba.
3: Oda visszük a bulit, jövőre a buli ráskó lenne.
1: Nem tudom, hogy Újfejetónak az infrastruktúra hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
3: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a ráskóség.
1: Vagy ráskóság?
3: Ráskóség. A karhatalom lesz a ráskóség, nagyon
1: és,
3: jó.
1: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
3: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen. Így van. Igen. Jó, igen. Szerintem bérmás. Összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
1: Az a baj, nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
2: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének a látogatók.
3: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SZR. De szar! Jó, csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek, megvagyunk. Tehát megvagyunk, az Eszter hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
1: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például rezsút üzemeltetni, hogy csinálja egy diszkohort.
2: Igen, lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
1: Természetesen. Na, így van, szép, így van. Ez önfenntartó állam leszünk.
3: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
2: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
1: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk. És hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra?
3: Arra vinni? Arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehetsz. Most már
1: nem sem. Nem akarnék vármegye lenni. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
3: Mint egy atoll?
1: Egy atoll.
3: Mint Maldív-szigeteken?
1: Igen. És nagyon-nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, nagyon jó lesz. És akkor egy

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Bíróság előtt feleltetért a sírrabló nógrádi páros. Kiélezett mérkőzéseket az utolsó másodpercben megnyerve indította a bajnokságot a Salgótarjáni kosárlabda csapat. Jönnek a részletek. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség két 33 éves férfi ellen, akik megrongáltak egy sírboltot annak érdekében, hogy ékszereket és pénzt lopjanak el belőle, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A páros egy több éve elhunyt tehetős ismerősük sírját törte fel értékek reményében tavaly december végén. Letörték a temető lépcsőjének fémkorlátját és egy betondarabbal együtt kifordították a földből, majd a korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betört. A koporsót felnyitva átkutatták azt és a halott ruházatát is, de végül nem találtak semmit. A vádlottak a súlyos kegyeletsértés mellett jelentős rongálási kárt okoztak. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizettetését, valamint vagyonelkobzást indítványozott velük szemben. Aggasztó adatokat közölt a Zagyva vízgyűjtő területéről a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szárazságot érzékeltetendő kiemelték, a Zagyva vízgyűjtő területére az utóbbi 6 évből 4-ben is kevesebb csapadék hullott, mint a párolgás értéke volt. Idén ráadásul a nyár végéig a sok évi átlag mindössze fele hullott, miközben a párolgás nőtt. Csak a nyári hónapokban a Zagyva vízgyűjtőjére összesen 52 mm csapadék esett, ami a nyári sok éves átlag alig több, mint negyede. Ennek következtében a folyó vízhozama hosszabb ideje az ökológiai vízhozamérték alatt van. Szép számú közönség előtt, kiélezett mérkőzés végén egy mindent eldöntő sikeres 3 pontos révén győzelemmel indította az NB1B piros csoportos kosárlabda bajnokságot a Salgótarjáni KSE. A Debreceni Egyetem AC U23-as fiataljaival szembeni meccs során mindkét csapatnál volt a vezetés, de 10 pontot elérő előnyt egyszer sem mutatott az eredményező. A záró 5 perc is egálról indult, a meccsembere pedig végül Fekete Viktor lett, aki ekkor 3 meghatározó pillanatban is sikeres 3 pontost jegyzett, az utolsót 2 pontos hátránynál 1 másodperccel a lefújás előtt. Salgótarjáni KSE, Deac U23 67-66. Időjárás. Ma is sok napsütés várható, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás, a maximum hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Hétfőn már több felhő érkezhet térségünkben, a nap előre haladtával esőt azonban holnapra sem jósolnak. Reggelre 2-6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, később 22-24 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Kedden az előrejelzések szerint ismét a napsütés veszi át a főszerepet, a vénasszonyok nyarai továbbra is velünk marad. Hajnalban 3-7 fokig ülhet a levegő, még délután 22-24 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágermegy.
1: Mondd el, hogy milyen.
2: Nem, én nem mondom el, én nem kerülök címlapra már senki által. Ha ti elmeséljétek a történetet, rendben van, én már nem mesélem el. Nem, meg se szólalok ebben a megszólásban. Tessék! Én már nem olvasom el, hogy én beszóltam, meg
3: úgy
2: én leszóltam. Úgy
3: is, de milyen nők vannak ezen a színpadon. Jó ég, figyelj, ez ránézek, ez egy több milliárd dollár a színpad.
2: Minden mondatomat kiforgatják.
3: Szeretném mondani, hogy Celine Dion mennyire jól van. Tudjátok, hogy jól van a betegsége.
2: Igen, de nagyon jó. Nagyon
3: szobor.
2: Akkor megbeszéljük ezt a jelenséget? Beszéljük meg?
3: Azt történt, hogy a L'Oréal, ugye ezt a témát, ezt Balázs hozta be.
2: Hát akkora rohadék vagy, de tényleg akkora rohadék.
1: Amiket mondott a szünet alatt,
3: hát nincsen semmilyen fék ezen a vonaton, szóval, hogy
2: a vonaton nincsen, ott a telefon. Na, szóval, hogy mi történt, ugye, mi történt? Jó vagy nem, etikus vagy nem, akkor beszéljük meg, ugye? Tehát, nézd meg, tehát egy óriási narancsárga telefon. Ugye van egy L'Oréal bemutató Párizsban, 2026, ez a párizsi Fashion Weekend, egy ilyen hatalmas.
3: Andy McDowell.
2: Figyeljetek, tulajdonképpen...
1: Hát a legnagyobb sztárok tényleg, minden... akik a márka életében ugye előfordultak.
3: Milyen...
2: Pierce Brosnan, igen.
3: Ott van Percy. Nem tudom ki a nevét, Pirinja Csopra.
2: Pirinja Csopra is ott volt. Tehát egy L'Oréal, ez egy L'Oréal párizsi divat bemutató, ugye? És ott fölvonulnak a minden országból fölvonulnak a L'Oréal arcok. És ugye Celine Dion körül körbe gyűltek a hírességek, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andy McDowell, Heidi Klum, ezeket, én legalábbis ezeket ismertem meg, meg nyilván egy csomó influencer. És akkor mindenki tapsol, mindenki örül.
3: Gyönyörűek ezek a nők, gyönyörűek.
2: Gyönyörű ruhák, gyönyörű a kifutó, hát az egész azért Párizsban vagyunk gyerekek, az
3: Eiffel-torony lábánál.
2: Mögötte, tehát hogy tényleg egészen elképesztő a ruhák, a hajak, a sminkek, gyönyörűek a nők, és volt, van valaki, aki Magyarországról ment ki. Ennyit tudtam elmondani. Nem olvasom el holnap, hogy én beszóltam, mert szóltam be. Én jelenségekről beszélek, és csak elmesélek híreket, hogy ez történt. Nekem ezzel semmi bajom, én is ezt csináltam.
1: Sőt, támogatod.
3: Ez volt azért helyes, helyteles.
1: Az szóval többiek... van valaki, aki itthonról ment erre.
2: Hogy bizonyos... néz ki a Kendall Jenner?
3: Gyönyörű mindenki, gyönyörű.
4: Jézus Isten.
3: Mi a bajod?
2: Nem, milyen ruha van rajta? Minden átlátszó. Hogy milyen az a ruha?
3: Bezzeg, akkor én vettem fel, nem ízségetek.
2: Azt mondtam, takarják,
3: Tegyetek rá valamit! Nem ezt mondtad amúgy, de mindegy.
2: Milyen gyönyörű a Kendall Jenner? Úristen!
3: Nagyon szép, de mindenki nagyon szép. És amúgy az Andy McDowell nagyon szép, a gyönyörű őszhajával. De nézzem, milyen szép.
2: De hogy mi történt valójában?
3: Azt történt, hogy a Ramona felvitte a mobiltelefonját, azt ott fotózkodott, miközben ők ott sztárkodtak, meg mindenki nagyon kacagott, amerikai hollywoodi stíló volt, és Ramona pedig azt érezte, hogy ezt ő is megörökíti. Egy olyan perspektívából, ami csak neki volt?
2: Igen, kérdezem én, hogy baj-e. Ugye az a protokoll, hogy fölmennek ezek a színpadra, ott mindenki örül, tapsol, ünnepli Celine Diót, és senkinél nincs.
3: Celine Diót.
2: Mindenki nagyon ünnepli. És egy valakit látsz, a Ramit, akivel egy tök cuki teremtés, meg az égett a világon semmi baj, egy borzasztó nagy narancsárga mobiltelefonnal.
3: Hát nem sérülhet meg a készülék.
2: 50 L'Oréal nagykövet között elképesztő csodás csajok, sminkbe minden, fogja a mobiltelefont, fölemeli, és körbe telefonozza a világsztárokat. Úgyhogy senkinél nincs telefon, ez egy kifutó, egy ünnepség, mindenki tapsol, mindenki mosolyog. Ez egy nagy... nagy szentségtörésem.
1: Hát kivéve, hogyha ez a koncepció része, én ezzel menekülnék, hogy engem bízott meg a rendező, hogy belső videót készítsek a dologról. Nem illik fölvinni.
2: De én nem tudom, mi a protokoll? Van ilyenkor?
1: Hát senki
3: voltam,
1: senki
3: nem vitte. Christian Dior arca voltam.
2: Amikor a Chanelnek dolgoztál, mi volt ez?
3: Amikor a Chanelnek dolgoztam.
2: Igen. Na jó,
3: akkor de... mindig az, hogy csak vezetékeset lehetett felvinni. Ez nagyon fontos volt.
2: Tárcsázolsz, húztad magad után. Jó, igen. Valószínűleg az Andy McDowell megszokta a Heidi Klumot, ugye? Valószínűleg a Celine Dion már megszokta Eva Longoriát.
1: De amikor még nem szokta meg, és először álltak színpadon, akkor se vitt föl telefont, mert nem viszed föl.
2: Valószínűleg Kendall Jenner megszokta már kis Ramonát, nem? Tehát, hogy...
3: Szerintem a szervezőknek eszükbe se jutott, hogy ez előfordulhat, és
2: neki. Na de hogy viszed föl, eldugod? Hova teszed? Hát a vestébe mész föl?
1: Hát, látod egy ilyen fehér felső volt. Balonkabát, aminek volt van sebe.
2: Azt hittem egy kecsó hátizsákkal, tudod, az lett volna legjobb.
3: És mi van akkor, hogyha... Ő ezt a telefont kiúzta Eva Longoriából.
2: Egy Jenny, nyom már ki magadból azt a telefont, azt az iPhone 10-et, amit adtam neked.
3: És akkor úgy sikerült. Amúgy figyelj, tulajdonképpen ez egy nagyon értékes perspektíva, mert hiába volt ott 1000 fotós és videós, de ő egyedül volt a színpadon, aki ugye szintén egy másikat
2: videózott. Nekem tűnik csak egy kicsit olyan magyarnak, de hogy közben én meg arra, amit nagyon kedvelem, meg vele egyáltalán nincs bajom, csak valahogy leüt arról, hogy ott van 40 világszár, senki nem mobilozó, senki, mint csak magyar csaj, fönt egy maroknyi téglatelefonnal.
3: Szelin, ide nézzél, Szelin!
2: Cheese!
1: Jó, hogy nem kért autogramot.
2: Na, az
1: nyilván így kedves.
3: Az durva lett volna, ha a selfie videót csináltad, hogy háttalál, és egy magáról
2: így. De akkor valószínűleg az is megtörtént. Hát ott a kép, Rami is egyébként egy tök jó fekete fölsőbe, fehér ballonkabátba, egy téglaméretű iPhone-nal fotóz arcom minden világszer.
1: Nagyon jó minőségűt akar, tehát nem egy
2: szarral. Ez egy bátor magyar lány.
3: Úgy lett volna jó.
2: Ő az egyetlen bátor, mert a többi beszari. Ő pörbe fotózta. Kinek van ilyen közel fotója Celine Dionról, meg Kendall Jennerről? A magyar lány megint ki a tökös? A magyar.
1: Ott van.
2: Egy darab rózsa, egy darab narancsárga telefon fönt a Ramiért, figyelj, körbe. Mindenki nagyon énekel, nagyon tapsol.
1: Ez a kis magyar rög valóság, gyerekek, hogy mindannyian mi magyarok egy kicsit így
3: de hívjuk fel,
2: mondok most valamit, mondok valamit. Ott vagy te. Te ott vagy most. Ki ott vagy? Al Pacino, Robert De Niro, ki az kedvenc, Miguel,
1: mi
2: Szakács.
1: Isten keresnék én ott.
2: Mert
1: bevétlő összekeverték a neveket.
2: Elnézték a meghívódat, és te is oda került.
3: Vagy nagy márkának vagy, különösen az arcai. Különösen vagytok egy nagy márkának az arcai.
2: Tessék, ott vagy. Mondjuk egy látássérült, egy
3: vizetvizadási probléma.
2: Egy inkontinencia, 800-tárul, Robert De Niro, Al Pacino és te. Ott vagy a színpadon, és ott van még Gerard Depardieu, meg Russell Crowe.
1: Hát persze, hogy így fogom a Gerardot, egy közös fotót készítek vele.
2: Nem mondd, hogy nem csalom össze valahogy én is a telefont, így alulról érted, így a tököm mellől, valahogy nem fotózom körbe Al Pacinót.
3: De nem lehet? Nem, mert az volt, hogy a Ramonát külön tartották külön helyen.
2: Nem tudták, hogy kinek, nem mondták neki
3: semmit. Nem mondták neki semmit, oda felment a színpad, de meglátta, miről van szó. Hoppá, jól látok.
2: Ki az ott a Kendall Jenner? Oda néz itt a Celine Dion, és hát csináljuk már egy selfie.
3: Még ha az esztergályos Cecilia is itt lenne valahol.
2: Nézd meg, hát, és ott a Rami, de, és egyébként nem titokba csinálja. Ilyen egy igazi magyar
1: ennyi
2: lány.
1: Vállalja.
2: Ennyi, oda megy, arcon fotózta ezeket a pucoskodó celebeket. Hagyjad
3: már. Lefelé belemarkod az ingyen csokiba, azt hazajön.
2: Gyerekek, hát mi tudjuk, hogy mi történik. Hívjuk már föl Ramit, kérdezzük fel, meg. Na, mondjál, Ramona, hogy történt ez az eset? Jó. Gyerekek, soha büdös életben nem leszünk ám ilyen világszárokkal egy színpadon. Ez nagy dolog. Ugye, mert őt is kivitte a márka. De milyen menő ez a rendezvény? Azért a párizsi Eiffel-torony alatt. Ekkora világszárok, ezek a ruhák, az a világítás, az a kifutó, ahogy meg van csinálva. Hát azért extra. Hát ez most azért én is...
1: Pont ezért szúr jó, még
3: figyelj,
1: jobb
3: ahogy
1: a szemet,
3: arra, hogy nézem a színpadot, ez semmiben sem különbözik a 9. keleti SZTK-tól.
2: Abszolút, jó, tehát, ugyanaz, mint vannak. A Fási Miss Universe. Ugyanolyan ruhák, ugyanolyan hajak, abszolút. Tehát, hogy... Na itt a Rami, mindjárt megkérdezzük. Szia Rami, jó reggelt!
4: Hello, jó reggelt! Sziasztok!
2: Hogy sikerültek a fotók? Hogy sikerültek a fotók? Jók lettek?
3: Betegesen rajta mindenki?
2: Miért van rajta mindenki?
4: Úristen, sajnos nem hallottam az elmúlt pár percet.
1: Csak de... jókat
2: mondtuk. Azt mondtuk, ilyen egy igazi magyar lány, ő megmutatta. Ő fölvitte a
1: telefon. Nem sutyiba, nem dugiból érted, hanem bátran vállalva magát.
4: Na várjatok, egy pillanat. Igen, gondolom, most a telefonos részről beszélünk. Igen, a legvégéről. Jó, én ugye nadrágban voltam, amikor egyedül mentem a kifutón, akkor természetesen nem volt nálam telefon. De aztán nem mertem lerakni a telefonomat, mert féltem, hogy ott óriási káosz lesz, és nem lesz meg. Nem azért oda nem gondoltam. Amikor kimentünk és ott voltunk kint, ezt lepróbáltuk napközben, de nem tudtuk, hogy a Celine Dion jön. Egy dublőr volt, mondták, hogy nem mondhatják meg, hogy ki lesz az. És,
3: mi volt a dublőre Celine Dionnak?
4: Nem tudom, egy francia hölgy. Egy idősebb francia hölgy, de fogalmunk nem volt, hogy ki lesz az esti fellépő. És akkor kint voltunk, észrevettem, hogy a telefon akkor a zsebemben. Hát mondom, egy életem, egy halálom. Úgyis divat az, hogy a színpadról lehet videózni. aztán feltűnt egy 30 másodperc múlva, hogy gyakorlatilag tényleg csak az én kezemben van telefon, de mondom, hát most már akkor végig csinálom, és egyébként ultra cuki vagy.
2: Szóval, én ezt bírom, ezt a bátorságot. Ha már ott volt, te végignyomtál. Tehát ez egy nagy világsztár, a Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria,
4: Celine
2: Dion. Jó, de
4: olyan ruha volt, hogy nem lehetett náluk telefon. Lehet, hogy ők is videóztak volna.
3: Gyakorlatilag provokáltak téged a ruháddal.
4: Figyeljetek, viszont mindenki tök jól reagált. Hál' Isten nem részesítettek megrovásban. Egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztam ezt a helyzetet, de Celine Dion elképesztően cuki volt, megvan a videó. Oda jött, belenézett a kamerába, észrevette, hogy videózok, és csókodobott, és integetett.
3: Beszélj már még arról, és mi volt még a zsebedben?
1: Hát egy látott húsos zsebje.
2: Igen.
3: Volt a benne zsebben, a másik, hogy esetleg néhány Kinder Bueno, mit tudod bekerülni?
4: Nem, de tényleg elképesztő élmény volt. Örülök, hogy a lényegét megfogtátok a dolognak. Egyébként féltem ettől, hogy amikor lejöttem a színpadról, kint volt velem a L'Oréal magyar nagyfőnöke, és kérdeztem, hogy szerinted ez probléma volt? És ránézett, és mondta, hogy dehogy is.
1: És összesítette a szerződést.
2: És fogta a szerződést.
4: Tudjátok, mint a Diktátor című filmben már mutatták hátul, hogy vége.
2: Az lett volna jó élőző valakivel, aki itthon maradt. Az
4: persze, az még
2: ilyen jelent. Nézd már, de mikik vannak itt, igen.
4: Hát figyelj, ez így történt. Egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy soha nem lesz még egy ilyen pillanat az életemben. Meg is éltem, de közben rögzítettem is mindent.
2: Menő volt. Azért ez a Kendall Jenner tényleg gyönyörű. Szóval,
4: úristen, figyeljetek, de hogy ő élőben is, és képzeljétek, mielőtt kimentünk a kifutóra együtt, oda akart menni a fodrász, hogy megigazítsa a helyet, és mondta, hogy dehogy is, előre dobra, hátra a fejét, és ilyen úgy állt a haja, mint amikor én 3 óra után felállok a fodrászékből, de komolyan. Wow. Tehát a csaj zseniális, tetőtől talpig, és brutál jó fej, képzeljétek el, emlékeztek az Elhajlási Engedély című filmre?
2: Igen.
3: Az a referenciákat hozzon eddig, igen.
4: Hogy a pasinak is, a férnek is van egy hete, amikor azt csinál, amit akar, meg a feleségnek is, és hát nálunk is van ilyen a férjemmel, de természetesen a listánkon olyan emberek szerepelnek, akik elérhetetlenek, nálam például Ryan Gosling, de a férjem listáján fenn van Kendall Jenner, és ezt elmeséltem neki a backstage-ben, és annyira cuki volt, hogy csinálta Máténak egy videót, és köszönt neki a videóba, hogy hello Máté.
2: Nagyon-nagyon. Milyen jó arc, milyen kis
3: képzeld, hogy a Balázs listáján is felmond véletlenül, hogy esetleg legközelebb találkoztok.
2: Igen. Azért mondhatni tényleg a felhozatal nem egy sztorigála. Szóval azért az se rossz, de azért ez komoly felhozatal volt.
4: Jó. Tényleg, nagyon jó fej volt mindenki.
2: Mi szerettük ezt a fajta magyar vircsaptot, ezt a fajta bátor hozzáállás, hogy senkinél is telefon. A magyar lány az körbe telefonál.
4: Jó, igen. Jó, hát ez
3: megtörtént. Na végig megkérdezted, hogy airdropon küldd át a videót, hogy milyen?
2: Szerint mit mondott? Bluetooth-on fogadta, vagy hogy volt?
3: Vagy csak simán megtegelni őket, aztán csak.
2: Rakták ki erről képet? Az tényleg kim van az Instádon? A maga, amit itt fotóztál? Mert látom, az eseményről van, amikor olvastam ezt.
4: Nem, még nem. Ma terveztem kitenni, ja, mert tényleg kitenni. Sikerült mindenkivel.
1: Igen, most megágyaztunk neki, mert.
2: Na, most igen, már akkor lássuk, hogy mi smetett egészen közelről. A belső videó jöjjön.
4: Jó, rendben.
2: Jó,
4: Puszi, ciao.
2: Ez a magyar vircsap, gyerekek. Nekünk nem mondják meg, hogy mi hol telefonálunk, meg hol nem telefonálunk.
3: De ez egyértelmű provokáció volt. Miért adnak egy magyarnak zsebet, ha nem akar őt elrakja?
2: Nem ismernek minket. Ahol zseb van, az tele van.
1: Leteszed a telefon, de ne ugye ellopják.
3: Hát fél nézzék körül, kik vannak ott. Hát figyelj, mi volt egy iPhone 17-es? Hát na.
2: Most ott állok a Federer, a Nadal, igen? Meg a Djokovic, meg a Murray, meg a Becker, meg na. A McEnroe között. Hát nem mondd, hogy lopottan azért nem izé fotózgatok én is. Melkasból ilyen nyomorultul. Hát kelet-európai kisország vagyunk, nem vagyunk hozzászokva. Ezek itt ismerik egymást, minden héten együtt partiznak, érted? De itt a Balkánon, közel a Balkánhoz, nem? Hát nem vagyunk hozzászokva.
3: De ez olyan,
2: hogy vasfüggöny mögül jövünk.
3: Federer ellen egy házi bulin, és akkor még visszafordul, és rácsipogná egyet a kocsira, hogy be van ez zárva. Tudod, ez?
2: Igen.
1: Aztán húcsút vagy, látom rajta.
3: Ez olyan nem, hogy a telefont félteni ebben a környezetben, ez kell mi ugyanez az. Na jó, azért becsuktam, rendben van.
2: Itt írja alatt, és igaz, hogy ez az a szituáció volt, amikor annyira izgulsz, hogy azt hát, hogy megnyomod a gombot, körbeveszel mindenkit, és nem indítottad a videót, és látod, hogy 0-0-0-0-0, mert félrenyomtál, annyira be vagy tojva.
3: Meg hogy van 3 üzed a férjedtől, hogy nem vettél tejet.
2: De meg ott állsz, hogy Kendall Jennerről egy színpadon.
3: Gyönyörűek, de mindenki
2: gyönyörű. Egyébként gyerekek, fia, azért nagyon tudják ezt. Tehát azért az, hogy ők Párizsban, az Eiffel-torony lábánál ilyen ruhák, ilyen hajak, ekkora világszárok, az a kifutó, tehát hogy mennyire meg tudja azért ez a márka is csinálni ezt az estét. Ehhez nyilván adott mindent. Olyan sztárjaik vannak, annyi pénzük van, olyan reklámszerződéseik, meg hát egy divatmárka, tehát oké, rendben van, egy világmárkáról van szó, de hogy csak ahogy a szelén végigjön azon a kifutón, nem? Hát azért nem.
1: Tehát az egész olyan.
2: Azért, és utána megérkeznek ezek a világsztárok, és senki nincsen túl sok ruhában, senki nincsen túl sminkelve, hogy Magyarországon egy sztorigálán látod ezeket az undormányos, ilyen habos-babos, ilyen borzasztó.
3: Azt mondtad, hogy tetszem neked. Azt mondtad, hogy nagyon jól állnak nekem ezek
2: ilyen
3: a színek.
2: Borzasztóan túl sok ruhát, és azt gondolod, hogy túl sok, itt meg mindenki pont az egyszerűtől szép, hogy csak van rajta egy olyan fekete ruha, de hogy annak az anyaga, a szabása, hogy az, hogy néz ki.
3: Teljesen átlátszó anyaga van, és
2: hogy elfelejtenek hozzá felvenni egy fehér zoknit, meg jó is a cipő, nem? Szóval, hogy az egész működik. Hát nézd meg ezeket a ruhákat. Nem beszélve nyilván a nőkről benne. Tehát, hogy... Hát, gyerekek, igen.
3: Azért azt mondják, hogy legközelebb egy csővázas hátizsákkal fogják felkérni.
2: Ramona, itt a hátizsákon? Pakoltuk bele mindent, irány a színpad. Rendelő a paprikát, meg a fasírtra zsömmét, aztán majd szolgassák kicsit ott a színpadon. Én bírom a Ramit, ez tökös, így kell.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint. A magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Algótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
6: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
7: Ha-hó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár, professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fesart.smink@gmail.com címen.
8: Érdekel a helytörténet és a nógrádi értékek? Exkluzív, minőségi és tartalmas könyvet ajánl. Válogass a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum kínálatából. Könyveink a szalonna sütővas eredetétől a nógrádi középkori templomokig és várakig, Salgótarján város 100 évétől neves képzőművészeink életútjáig, Palóc meséktől Gál István filmrendező életművéig számos témát felülelnek. Ismerkedj meg kiadványainkkal a múzeum információs pultjánál, vagy a dornyaimúzeum.hu weboldalon.

0: reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál most már Kismerti, Balázsék kacagtató pillanatai után. A Rádió 1 zenéki a főszerep, 0620 311 111 a számunk. Egy nyári zenét készítettem be, Loi, Golden Summer. Hát az indián nyár, Indian Summer, az még kitart, azt néztem olyan október 7-8, vagyis a jövő hét közepéig minimum marad ez a kellemes napsütéses meleg idő. David Puentes készítette el ezt az aktuális kedvencet.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és túlzás nélkül állíthatom, hogy Rádió 1 konténer őrület tartja lázban az egész országot. Október 5-én, vagyis hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 13. kerületi Duna Pláza főbejáratánál lesz a Rádió 1 konténer. Ott is természetesen helyszíni játékok, ugye ott is be lehet szerezni a kulcsokat. És aztán jön jövő héten a nagy konténer nyitó buli. Mutatom a részleteket, és hozom Kámrád igazi mai slágerét is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött, nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában, hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat, ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál egészen délután 3-ig Kismárti, és nézem a top 500 boksokat is, mert hogy érkeznek természetesen hétvégén is. Szia Márti, Tiesto, Hot in It, The Modo, The Business. Úgy láttam, hogy itt egy Tiesto rajongóval van dolgunk. Zoli, köszi az üzeneteket. Aztán ezt írta Charlie, így a Charlie Csével. Nem kérdés, hogy Faithless és az Insomnia. I can't get no sleep. Ezt is felírtam a listára, és bekészítettem azt a dalt, amit nem csak inspirált a Faithless buli klasszikusa, de Bibi Rexha a csapat megmaradt tagjaival közösen készítette el. Odaadták neki az alapot, jön nem sokára a New Religion!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: elhangzottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Reklámot hallottak.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Betegség miatt új időpontban december 16-án szerdán rendezik meg Pándi Piroska jubileumi koncertjét a József Attila Művelődési Központban. Hívta fel a figyelmet a remek salgótarjáni rendezvény média turisztikai és művelődési központ. Kiemelték, a korábbi időpontra leadott regisztrációk természetesen érvényesek az új időpontra is, így nincs szükség újabb regisztrációra. Barkók földjén címmel rendez kiállítás megnyitót és programsorozatot a Pásztói Csohány Kálmán Városi Könyvtár október 9-én pénteken. A program kézműves foglalkozásokkal indul reggel 9 órától, majd 11 órától harmadik osztályos diákoknak tartanak tárlatvezetést. Végül délután 5 órától a Barkó Sik Fantázia nevű divat bemutatóval zárul az esemény. Szüreti mulatságot rendeznek október 10-én szombaton Zagyvarónán a Bátki József közösségi háznál. A szüreti menet délután 13:30-kor indul majd, ezt követően 3 órától színes kulturális műsorral fogják szórakoztatni a megjelenteket. Emellett több évtizedes fellépő ruhákból rendeznek kiállítást, valamint zsákba macskával, süteménnyel és finom fogásokkal is készülnek. A legféltettebb vágyak és a kimondatlan érzelmek kerülnek felszínre Molnár Ferenc zseniális komédiájában, az Ördögben. A szellemes párbeszédekkel és fordulatokkal teli előadás október 6-án, kedden este 7 órától látható a Zente Ferenc Színház kamara termében Bozó Andrea, Szabó P. Szilveszter és Ágoston Péter főszereplésével. Jegyek kaphatók a zenteszínház.jegy.hu oldalon és személyesen a Zente jegyirodában.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
0: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

csak igazi mai sláger megy, 11 óra után járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy holnap ilyenkor már javában zajlanak a helyszíni játékok Atissal. Október 5, hétfő 10 óra, Budapest, 13. kerületi Duna Pláza fő bejárata. Ezek a fő paraméterek, ott lesz a konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő fél órában is. Nálunk zenélnek a legmenőbb popstárok, DJ-k, Ed Sheeran-t is elhozom, Hypatont is. Szemfelter indulunk mindjárt. És fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 4-e van, vasárnap, ma van az állatok világnapja. Erről egyébként a weboldalunkon, a radio1.hu-n is lehet olvasni, úgyhogy ennek kapcsán van egy csomó ilyen tematikus állatkertes, vadasparkos program ezen a hétvégén. Jó idő is van hozzá, úgyhogy hajrá! Az apropó egyébként onnan van, hogy a mai nap Assisi Szent Ferenc napja, úgyhogy ezt a kettőt összekapcsolták. Óriás nagy Rádió 1-es kedvenc a folytatásban Major Lazer és a Light It Up, a csapat producere Diplo nagy kutyamentő hírében áll, legutóbb 2000

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig a Rádió 1 konténerjátékunk a finishhez érkezik. Jön majd a nagy konténernyitóbuli Balázsékkal. Hétfőn is lesz kitelepülés Attissal, helyszíni konténeres játékokkal. Mutatom a részleteket, és hozom ezt az igazi mai slágert mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: Ami vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy

0: Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz. Márka független kárrendezési centrum, akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
7: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor Salgótarján Beszterce lakótelep, 7 óra 6 perckor Piac Bajcsi út, 7 óra 10-kor Bagyas-Aljai felüljáró, 7 óra 12 perckor Zagyva-Pálfalva felüljáró, 7 22-kor Kisterenye Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval várunk. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

Kellemes szép vasárnapot kívánok minden hallgatónak itt a 100,4 Rádió 1-en. Délmúlt pár perccel a mikrofonnál Balázs Beát hallják. Használják ki ezt a gyönyörű hétvégét, amíg még tart a vénasszonyok nyara, és hangolódjunk rá lélekben a hétköznapokra,

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. A közelgő fűtési szezont megelőzően, még a hidegebb időjárás beállt előtt érdemes otthon próbafűtést végezni. Ennek során időben kiderülhetnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a szükséges javításokat is. Erre hívta fel a figyelmet a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A biztonság érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A szezon közelettével némileg megnövekedhet a várakozási idő az ingyenes kémény ellenőrzésre, azt azonban a fűtési szezon alatt is el lehet végeztetni. A társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Erre telefonon a 1818-as számon, míg online a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon van lehetőség. A katasztrófavédelem ezúttal is hangsúlyozta, a nyílt lánggal működő tüzelőberendezések környezetében célszerű szénmonoxid érzékelőt, emellett legalább a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, amely tűz esetén azonnal jelez, amikor még van idő cselekedni.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Adornyai Béla Múzeumban látható a vár a város felett Salgótarján, Salgóvár régészeti kutatása című időszaki kiállítás. A tárlat középpontjában a 2025-ben végzett régészeti ásatás friss eredményei állnak. Hiteles leletek, archív felvételek, dokumentumok és egy művészi film segítségével elevenedik meg Salgóvára, a város fölé magasodó, évszázadok óta a helyi identitás részét képező erősség. A kiállításban a salgói vár több mint 700 éves történetét járhatják be az érdeklődők, a 13. századi első írott forrásoktól a török hódoltság koráig. Eredeti régészeti leletek, köztük díszes kályhacsempék, oklevelek és Dornyai Béla kéziratos feljegyzései mellett Klösz György és Zsigmondi Béla archív fotói, Petőfi Sándor Salgóhoz kötődő versei és egy kortárs film is fogadja az érdeklődőket a teremben. A kiállítás a Két vár egy család elnevezésű Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési projekt keretében valósult meg, Salgótarján és Sátorosbánya önkormányzatainak közreműködésével, látogatható október 31-ig nyitvatartási időben a Dornyai Béla Múzeum.

0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Október van, az ősz legszínesebb hónapja. Ilyenkor a hűvösebb reggelek arra hívnak, hogy bekuckózzunk egy forró teával, miközben a fákról már hullanak a levelek. Sokan szeretik a friss levegőt és a hosszú sétákat, míg másoknak a korai sötétedés és a borúsabb napok okoznak egy kis fejtörést. Egy biztos, a természet ilyenkor mutatja a legszebb arcát, érdemes felfedezni a rejtett szépségeit. A folytatásban az igazi mai slágerek is a legszebb arcukat mutatják, és remélem, hogy mindenkit felvidítanak.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szülésfelkészítő tanfolyamot hirdetett a Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház. A tanfolyamnak a kórház G épületében található Skill Labor fog otthont adni. A jelentkezéseket a várandóság 28. hetétől fogadják. Az egyes alkalmakon szó lesz többek között a várandosság során tapasztalható változásokról, a szülés folyamatáról, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről, de a kórházi tartózkodásról, valamint az újszülöttek gondozásáról és a szoptatásról is hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak a kismamák. Az első alkalomra október 15-én csütörtökön délután 13:30-kor kerül sor, ezt követően minden csütörtökön várják majd a résztvevőket. Jelentkezni az st.szülésfelkészítő@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 325 2407-es telefonszámon lehet. A szülésfelkészítő tanfolyamon ingyen vehetnek részt a leendő édesanyák.

0: Már is érkeznek a legfrissebb megyei hírek és programajánlók, itt a 100,4 Rádió 1-en, majd a Nógrádi Napló végén egy garantáltan lüktető dallal nyitjuk meg a következő órát, ebből már is mutatok egy kis ízelítőt, a mikrofonnál Balázs Beát hallják, tartsanak velem a következő órában is.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: A nógrádiak egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést a megyei tiszti főorvos. Közúti ellenőrzésen bukott le több kábítószerfogyasztó is Kelet-Nógrádban. Hozom a friss híreket. A Nógrád megyeiek egészségügyi helyzetében nyújtott betekintést Feketéné dr. Zeke Ildikó megyei tiszti főorvos a Nógrád megyei önkormányzat közgyűlésének szerdai ülésén. Mint ismertette, továbbra is a keringési rendszer betegségei, illetve a daganatos megbetegedések a két vezető halálok a Nógrád megyeiek körében, ezek súlya a kor előre haladtával egyre nagyobb. A légzőrendszert érintő daganatok esetén a férfiaknál, még a vastagbél daganatok esetében mindkét nemnél magasabb a halál. Halálozási hányados az országosnál Nógrád megyében. A rosszindulatú mellráknál ugyancsak magasabb a halálozási hányados az országos átlagnál a nógrádi nők esetében. Mint Feketéné dr. Zeke Ildikó kiemelte, utóbbi két betegségtípusnál elérhető ingyenes szűrővizsgálat, a korai felismerés pedig mindkettőnél életmentő lehet. Ismertetése szerint mammográfiás emlőszűrésen a meghívott nógrádi hölgyek mindössze 30%-a jelent meg 2025-ben, miközben 70%-os részvételre lenne szükség, hogy a statisztikai adatokban is látható javulás legyen. Több kábítószerfogyasztó is közúti ellenőrzésen bukott le Kelet-Nógrádban, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Múlt csütörtök este a rendőrök egy 32 éves

0: sofőrt igazoltattak Kazáron, akiről kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul hamis nevet és adatokat mondott be az egyenruhásoknak. Az ellenőrzés során nem csak a kocsiból került elő drog, de a sofőr szervezetében is kábítószert mutatott ki a gyors teszt. Másnap Sóshartyámon állítottak meg a rendőrök egy autót, melynek sofőrje előbb tovább hajtott, majd mielőtt megállt volna, egy csomagot dobott ki az ablakon. Az autót egy 29 éves Nógrád megyeri férfi vezette, akinek nem volt jogosítványa, kábítószer hatása alatt volt, ráadásul körözték is. Az egyenruhások egy gyufás dobozban és a kidobott csomagban is kábítószert találtak. A csomagtartóban a rendőrök édességre, élelmiszerre és alkoholra is bukkantak, melyekről a kocsi utasa, egy 24 éves Nógrád megyeri férfi elismerte, hogy aznap lopta Salgótarjánban. A rendőrök előállították az érintetteket a kapitányságra, és eljárást indítottak ellenük. Ismét érdekelt Nógráda az éverdei kerékpárútja szavazáson. A nevezési időszak lezárult, a szakmai bizottság pedig kiválasztotta azt az öt erdei kerékpárút szakaszt, amely idén a közönség szavazataiért versenyez, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Az év erdei kerékpárútja 2026 döntősei a Zselici Csillagok útja útvonal, Bőszénfai és Zselic kisfalut között, a Pilismarót Királykúti nyerek közötti Rámhegyi út, a Komló Závok puszta Pécs Várad útvonal, a Szántód-Jakab puszta erdei kerékpáros út, továbbá a Nógrád és Pest megyéket összekötő Diósjenő és Kemence közötti kerékpárosok körében is kedvelt erdészeti út. A közönségszavazás október 12-én zárul majd. Az év erdei kerékpárútjának kiválasztására elsőként 2021-ben hirdettek közönségszavazást, akkor a Somoskőújfalu és Eresztvény közötti, az egykori kőszállító erdei kisvasút alagútján áthaladó útvonal lett a győztes. Nyomdába kerülhetnek az október 11-ére kitűzött pásztói időközi választás szavazólapjai, miután a pásztói helyi választási bizottság jóváhagyta annak adattartalmát. A szavazólapon három független jelölt neve fog szerepelni, sorrendben Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Mint arról már beszámoltunk, a város korábbi polgármestere Farkas Attila júniusban jelentette be lemondását egészségügyi okokra hivatkozva. A Nemzeti Választási Iroda jelenlegi adatai szerint az október 11-i időközi polgármester választáson 9 szavazókörben mintegy 7100 pásztói választópolgár adhatja le majd a voksát. 4 nógrádi településen csaptak le egy időben a rendőrök, akik 4 kábítószerterjesztőt fogtak el az összehangolt akció során. A Nógrádvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a több kapitányságot érintő és sokféle anyaggal kereskedő hálózat feltérképezése, a tanúkihallgatás, illetve a bizonyítékok és szakértői vélemények begyűjtése ebben a hónapban jutott el oda, hogy a balassagyarmati nyomozók megszervezték a dílerek és felsőbb kapcsolataik elfogását. Múlt szerda hajnalban a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a vármegyei főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai nógrádi és hevesi bevetési egységek támogatásával egy időben csaptak le. Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43 és Nógrád Megyerben egy 25 éves férfira. A rendőrök előállították a kábítószerkereskedelemmel gyanúsítható férfiakat, kihallgatták, majd őrizetbe vették őket. Megemlékezéssel és díjak átadásával indult a salgótarjáni közgyűlés múlt heti ülése. A napi rendek tárgyalása előtt Cserháti Józsefről, a város egykori alpolgármesteréről, önkormányzati képviselőjéről, nyugalmazott bányamérnökről és sportemberről emlékeztek meg, aki augusztusban 87 éves korában elhunyt. A közgyűlés döntésének értelmében az önkormányzat saját halottjának tekinti Cserháti Józsefet, szintén az ülés elején adták át az országos versenyhelyezett diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak járó elismeréseket. Salgótarján város ifjú tehetsége díjban 2, Salgótarján város ifjú művész tehetsége díjban 4 tanuló részesült, míg a Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa díjat 4 fő vehette át. Vádat emelt a balassagyarmati járási ügyészség 2 33 éves férfi ellen, akik megrongáltak egy sírboltot annak érdekében, hogy ékszereket és pénzt lopjanak el belőle, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. A páros egy több éve elhunyt tehetős ismerősük sírját törte fel értékek reményében tavaly december végén. Letörték a temető lépcsőjének fémkorlátját és egy betondarabbal együtt kifordították a földből, majd a korláttal addig ütötték a sír fedlapját, amíg az betörte tört. A koporsót felnyitva átkutatták azt és a halott ruházatát is, de végül nem találtak semmit. A vádlottak a súlyos kegyeletsértés mellett jelentős rongálási kárt okoztak. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, az okozott károk megfizettetését, valamint vagyonelkobzást indítványozott velük szemben. Szép számú közönség előtt kiélezett mérkőzés végén egy mindent eldöntő sikeres 3 pontos révén győzelemmel indította az NB1B piros csoportos kosárlabda bajnokságot a Salgótarjáni KSE. A Debreceni Egyetem AC U23-as fiataljaival szembeni meccs során mindkét csapatnál volt a vezetés, de 10 pontot elérő előnyt egyszer sem mutatott az eredményjelző. A záró 5 perc is egálról indult, a meccsembere pedig végül Fekete Viktor lett, aki ekkor 3 meghatározó pillanatban is sikeres 3 pontost jegyzett, az utolsót 2 pontos hátránynál 1 másodperccel a lefújás előtt. Salgótarjáni KSE, Deac U23 67-66. A 6. helyen végzett Mag Viktória, az 1-es számú magyar női váltócsapat tagjaként a tájfutó Európa bajnokságon. A Gárdonyi Csilla Mag Viktória Czakó Boglárka összeállítású váltó 41 csapat között ért el az előkelő helyezést. Mint arról hétfőn beszámoltunk, az immár az SBTC-t erősítő Mag Viktória a 70 fő részvételével zajlott egyéni középtávú versenyt a középmezőnyben a 37. helyen zárta. Időjárás. Ma is sok napsütés várható, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás, a maximum hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Hétfőn már több felhő érkezhet térségünkben, a nap előre haladtával esőt azonban holnapra sem jósolnak. Reggelre 2-6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, később 22-24 fokot olvashatunk le a hőmérőről. Kedden az előrejelzések szerint ismét a napsütés veszi át a főszerepet, a vénasszonyok nyarai továbbra is velünk marad. Hajnalban 3-7 fokig ülhet a levegő, még délután 22-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Balázs Beával. Csak igazi, ma is láger megy. 100,4

Köszöntöm újra a Rádió 1 hallgatóit a 100,4-en. 1:42 van, és már is folytatódik az igazi mai slágerek sora. Maradjanak velünk a következő órában is, a mikrofonnál Balázs.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A fejlesztési testületek felállításával elindul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. A program az első kísérleti szakaszban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, melyek 10-10 települést fognak össze. Az egyik kiválasztott mikrotérség Pásztó környéke, mely felső toldott Mátra szőlőst tart, Kisbárkányt, Lucfalvát, Márkházát, Nagybárkányt, Sámsonházát, Sóshartyánt és Mátra verebét foglalja magában. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, vagyis a kísérleti program esetében 10 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A fejlesztési testületekben térségenként 10 tagot nyílt pályázat útján választanak ki, melyre október 7-éig lehet jelentkezni. A pályázatokat a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium értékeli, mely október 26-áig hoz döntést arról, kik kerüljenek be a testületekbe. A tárca ezzel párhuzamosan kijelölt térségenként 4-4 felkért szakértőt, valamint 1-1 térségi koordinátort, így október végére mind a 10 kísérleti térségben létrejön a teljes 15 fős fejlesztési testület. A cél, hogy 2027. januárjára a testületek összetudják állítani azt a projektlistát, amelyet elsőként a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium ellenőriz. A szavazásra bocsátható projektlisták véglegesítése után pedig a lakosság fog dönteni arról, mely fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak.

0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggelivel és kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
1: Reklámot hallottál.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Október 4-e van az Állatok Világnapja. Ennek a napnak az üzenete, hogy védjük az állatokat, akik teljesebbé és boldogabbá teszik az életünket, hiszen gyakran segítő társként is kiegészítik a mindennapjainkat. Ez a nap felhívja a figyelmet az ember és állat közötti barátságra, és természetesen a felelős állattartásra is. A cél az ismeretterjesztés mellett a pozitív érzelmi viszony kialakítása a körülöttünk élő állatvilággal. Az Állatok Világnapja egy nagyszerű alkalom arra is, hogy a gyerekek is jobban meg tudjanak ismerkedni az állatvilággal, az állatgondozás feladataival és szabályaival, így korán tudatossá válhatnak az élővilág és az állatvédelem kérdésében. Házi állataink jólétéről mi is gondoskodhatunk, azonban a vadon élő fajok megóvásából is kivehetjük a részünket, például adományokkal, jelképes örökbefogadással, de legfőképpen azzal, hogy a gyerekeknek is továbbadjuk az ünnep mondani valóját, és persze ezt nem csak október 4-én.

Pár perc és 2 óra lesz. Önök az elmúlt órákban a 100,4 Rádió 1-et hallgatták. A mikrofonnál Balázs Bea voltam. Maradjanak velünk, hiszen a délutáni zenei programunk igazi felüdülést ígér. Tökéletes aláfestés ahhoz, hogy újult erővel vágjanak bele a következő hétbe. Köszönöm, hogy ma velem tartottak. Vigyázzanak magukra, jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ha-ho, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészartsmink@gmail.com címen.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Szüreti mulatságot rendeznek október 10-én szombaton Zagyvarónán a Bátki József közösségi háznál. A szüreti menet délután 13:30-kor indul majd, ezt követően 3 órától

0: 9 és délután 1 óra között rendeznek meg a Balassagyarmati Palócligetben. A vásáron számos régi és új termelő, illetve kézműves kínálja majd a portékáit, de lesz őszi fotópont és tökfaragó verseny is. A Palócplacon ezúttal is ott lesz a karancslapújtői Duci csapat, akik finom ebéddel készülnek majd. A párkeresés koránt sem egyszerű, különösen akkor, ha az embernek még saját magával is akad némi elszámolnivalója. Woody Allen legendás romantikus vígjátéka a Játszd újra, Sam október 8-án csütörtökön este 7 órától várja a közönséget a Zente Ferenc Színház kamaratermében. A csetlések, botlások, a szerelem és az önirónia ezúttal is gondoskodnak a könnyed filmszerű szórakozásról. Jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a Zente pontokon és online.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek, a mikrofonnál Kis Márti, még ebben az órában, és jönnek a top 500 voksok folyamatosan.
1: Szia Márti, Évi vagyok.
0: Szia Évi, hello.
1: Szeretnék szavazni a top 500-ba.

0: gondolkodtál, hogy miért pont ez jutott eszed, egy ilyen visszahoz egy ilyen régi érát az életedből,
1: nem,
0: vagy tetsz, csak
1: nem,
0: szereted?
1: Csak szeretem, igen.
0: Felvettem a listára ezt a dalt is.
1: Jó, köszi, szia!
0: Szia, hello! Nagyon izgi, jöhetnek még mindig a voksok, top 500 kukacradio1.hu, vagy fel is lehet hívni minket, ahogy Évi is tette, 0623 111 111. 3 órától pedig már egy másik top lista indul, a Rádió 1 top 50, Györke Attilával.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt az imént Lost Frequencies dala The Feeling, is folyamatosan csörgött a telefon, mindenki kulcsot akar nyerni a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy mondom, hogy játék legközelebb holnap reggel lesz Balázséknál. De mutatok minden ezzel kapcsolatos tudnivalót, és hozom ezt a dalt szinte mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az indián nyár, vagy a vénasszonyok nyara, ki hogy szereti jobban hívni, utolsó napjaiban is. Ez nagyjából jövő szerdáig kitart ez az idő, aztán csütörtökön megérkezik majd a hideg front. És mi passzol ehhez az időjáráshoz nagyon? Hát például ez a dal, a Perfect Strangers, Jonas Blue-tól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jó kis country és EDM crossover a folytatásban. Lóra pattanunk Avicii-vel, jön a The Nights. Van egy hallgatónk Johnny Békés Csabáról, nagyon aranyos, minden nap szavaz erre a dalra a Top 500 összeállításakor. Örülök, Johnny, hogy most is itt vagy. Annál is inkább, mert izgi lesz az elkövetkező két óra is, indul a Top 50-es listán Györke Attilával. Aztán jön Cookie, Discosit és World is My Radio Show is lesz. Nem érdemes tekergetni sehova. Én Kismerti voltam. Jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Besztercel.

0: egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészartsmink@gmail.com címen.
1: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. Öt helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Indulj útnak! Salgó-Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen!

0: reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió egy kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió egy hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája. Lehet továbbra is szavazni, így a hétvégén is e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon is akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió egy Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight, Alok-tól Eva Max-től a Car Keys, a 49. Katy Perry-től a Lifetimes. Lady Gaga és Bruno Mars,

0: Rádió egy top 50. A 43.
1: Alex Warren ereszti most ki a hangját. Ez az Ordinary. They say the holy water's watered down. In this town's lost.

0: egy top 50. A 39.
1: A Walking on a Dream a kanadai DJ-producer Blondistól, aki egyetemis talányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ-szettet, ami ott volt a nappaliukban, és ő pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben 11 éve saját dalokat is elkezdett készíteni, ki is adta ezeket, ezek után elkezdték bulikba hívni, fellépni, most meg már a világ rengeteg pontján ismerik Blondis nevét, megfordul a világ legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió 1 stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondish, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ramazzini.

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 38.

Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jenny is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos lágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetetlen volt onnan, úgyhogy K-pop rekord született, nem állt még soha ilyen sokáig Amerikában.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blond is újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondisra, a Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 Top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 30.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított Rádió 1 Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

Eva Max közös zenéje. 28. Lady Gaga-tól a Dead Dance. A 27. az újdonság Lost Frequencies-től, Leave It All.

0: How's this? Beat of your heart.
1: Rádió egy top 50, a 23.
0: Az új Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól. Better Time.

0: David Guettát és a One Republicot, Martin Garrix követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentetett meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondtam, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19. Stay.

Aztán érkezett a 17. helyen Comrades és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú popzene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szerez állást egyetlen nap alatt. Október 5-én elviszünk a GE Vernova Veresegyházi gyárába. Ismerd meg a gázturbina gyártást és dolgozz velünk. Vállalati buszunk az alábbi 5 megállóban vár. Kereken 7 órakor, Salgótarján Beszterce lakótelep. 7 óra 6 perckor, Piac Bajcsi út. 7 óra 10-kor, Bagyas-Aljai felüljáró. 7 óra 12 perckor, Zagyva-Pálfalva felüljáró. 7 22-kor, Kisterenye, Ózdi útelágazás. A buszon reggeli verés kávéval vár. Visszaindulás Salgótarjánba 12 órakor. Találkozzunk október 5-én. GE Vernova Veresegyház.
3: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.

Hit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

Top 50-ben, az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Samfeltől, Switch Discotól és Rehabtől, Ray Dalton Blood Running a 14. volt, 13. Loitól, a Get Lucky.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

üzenet kicsi szívemnek azaz, megetért egy újabb hetünk, egyre közelebb kerülünk, célunk sokkal közelebb, egy hét alvás és minden sok emlék lesz. Ma is várlak, hisz nélkül egy üres maradna életem, nagyon szeretlek, imádlak, ilyen zolcsók, baba. De szép. Ezután Cekuki szeretnék egy zenét kérni, a Daj Daj, Léci, játsz le, üdv Peti. Kicsit később lejátszom, jó, oké, még ígérem. Hara kapitán, szuper a műsor, Talpasék, búcsúznak, Petkaék, Janinak, Vargaék, Riharnak, Drukolnak, Üdvniki, Miron, Békésabáról, MTV. Oké, rendben, megyünk tovább, érkezik az új világsztár DJ. És nem az ember francia, és találkoztam vele gyorsan, de tele gyorsan, két másodperc, mikor itt a Budapesten. Úgy kell mondani, hogy Üzsel, és akkor mondják, hogy Hügel, vagy Ugyol, vagy mit tudom én, nem Üzsel, Üzsel, egyszerű. Érkezik Jamaikán, bam bam, nagy zene, nem is akarom beszélni. Bulizatok velem!

nagybetűs élet. Szeretném nagyon, ha beolvasnád ezt az üzit, és a lehetőség szerint lejátszana neki kivételesen velem jó zenét, például David Guetta egyik számát, Király Műsor, Puszi Pacsi. Először boldog szünapot kívánunk neki, a másik, a David Guetta biztos játszom egy picit később, jó? Oké? Okay. Jó? Most érkezik a saját zeném, amit csináltam a jó barátommal Kánerrel, jó? Még egy utolsó üzenet után a zene, üdvözlek Cookie a Top 500-ban, a Nick szavazatok a The Fire című dalodra, Király vagy, Yves Thomas, Várpalotarod. Tomikám, nagyon szépen köszönöm, ráadásul ez következik. Saját zeném, Kánerrel legjut a szám címe Fire, és nyugaton lehet kérni ezt a dalt a kívásnál műsorban US Gary-vel, hétköznap, hétfőtől péntekig, 7 és 8 között, jó? Oké, okay. Ahogy mondtam, akkor érkezik Cookie, furcsa bék konferén a saját neve, Cookie, Kánerrel, Fire itt a Rádió 1-en!

0: mit mixelek nektek. Alex Kenji, Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Menjünk tovább egészen 19 óraig, mixerek nektek az igazi mai slágereket, és az egyik közönként szól, Please Cookie, play the EPT from Rose and Bruno Mars. Oh, sorry, I haven't this song in my pocket. Nincs meg most az a zene, már ne ragudj. Micsoda, angol tudosom van, nem? Azért, na, ez nem semmi, nem? In my pocket. Az idik SMS itt szól, hello, szia Kuki, Lena vagyok, szeretnék zenét küldeni a barátomnak, aki úton van Ausztriába, Zsoltinak. Üzenem neki, hogy életem egyetlen szerelmem, mindennél jobban szeretem. Jó utat kívánunk neki, ja? Tényleg. Állj, ahogy mondtam, most egy kis latin angolat érkezik, igen, Alex Kenji, Bambole, és utána, ha, gyerekek, ami jön utána, ez valahol fantasztikus. Rafa Eiffel, és a szám címe Ritmo, oké? Okay? Ritmo, de most, hogy mondtam, Alex Kenji.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

19 óraig, nincs mese. Bulizunk el egy a Tidal Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy. Ha-ha-ha, Jennifer Lopez. Mi mindig szépen 57 évesen és gyönyörű. Bizony.

0: 8 óraig nyugodtan lehet telefonálni a 0620-111-111-re. Nem sokan érkezik Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyabel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Face Art. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Face Art vagy a faceartsmink@gmail.com címen.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, ha?
1: Viktor, már legalább két hete nem hívtál engem, mi történt veled?
2: El vagyok szívvel, sokat teherződ, és úton vagyok.
1: Aha.
2: Csak már unom az összes zenét, valami változatosságra vágyok.
1: Na, hallgatlak, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Valami húsmentes, mondjuk vegán lilit.
1: Ja, jó, oké, rendben. Azaz a vegán lili is nem vegán. És kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Mindenkinek, aki úton van. Akinek sosem pihenő.
1: Jó, oké, rendben. Azért kicsit pihenjél egyet, és köszönöm szépen a telefonatál. Jó volt újra hallgatni, vagy hallani a hangodat, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Reggel Lili érkezik nálunk, Hilmi az legújabb dal tőle. Állj up, kukika, mindíts be!
3: Sziasztok! Reggel Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, jó étvágyat esetleg, vacsisztok! Kívánság műsor 20 óraig, vele ki kért tőlem elég újabb Robin Schulz, ami nagyon jó, de ki az, aki mindjárt kiderül? Halló, halló!
2: Szia, Huki, Dávid vagyok!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát kicsit fáradtam, mert hétvégén Szlovákiában voltunk a fiammal egy focitornán.
1: Na, és ott sikerült.
2: Egy szombat, vasárnap. Hát fiam, nem hoztunk szégyent a magyarok, a negyedik helyet szereztek meg a srácok. Először játszottak 6+1-be, U9-es tornán, ugye itt még 4+1-be szoktak játszani, de tudod, hát neked is a kisfiad ebbe a korosztályba focizik.
1: Igen, a nagyfiam, nem is kisfiam, nagyfiam.
2: Vagy nagyfiad, bocsánat.
1: semmi baj. Igen, ismerem, pici kismerős az a helyzet. Igen. De az elég a gyók voltak akkor, ugye?
2: Jók voltak, persze, jó torna volt, 17 csapatból 16-ozik. 17 csapatból ugye 16 meccset játszottak, negyedik helyet szereztek meg. Mögöttük végzett például az olasz Láció.
1: No!
2: Úgyhogy meg is verték őket 2-1-re.
1: És akkor cserébe kaptak egy pizzát, nem?
2: Igen, de nap azóta vacsora egyébként pizza, csak egy szlovák pizza volt.
1: Jó van. Na, kinek szeretni külön ezt a dalt, amit kértél tőlem? Kinek szóljon?
2: Hát küldeném akkor az összes kis focistának, a főnizgó játékosainak, hogy tényleg kitették a szívüket, lelküket ebbe a pár napba.
1: Ha?
2: Úgyhogy nekik küldeném.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát, én kivarat neked egy szuper kerekes estét, és csak így tovább, jó?
2: Nagyszerű, köszönöm szépen.
1: Én is, ciao,
2: szia.
1: Érkezik elég újabb Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Motorship.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
0: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
2: Hi, this is Tiesto.
3: Hi!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, halló!
2: Szia, Viki vagyok, és számfeltől szeretnék valami számot
1: kérni. Oké, rendben, minden oké, jól vagy?
2: Igen, persze.
1: Vasárnap este nem vagy túl szomorú, hogy holnap egy újabb hetet kezdődik?
2: Nem, csak egy kicsit influenzás, de már kezdek jön.
1: Igen, sokan betegek lettek most már, tényleg. Hihetetlen. Az a baj, hogy napközben nagyon meleg van, és hajnal és este hideg. És ezt nem bírjunk még.
2: Igen.
1: Jó bulást kívánok neked.
2: Köszönöm.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hajnak meg magamnak.
1: Oké. Köszönöm szépen a telefonáltán, és még egyszer jó bulást, ciao, szia, lányok, fiúk, nincs mes, érkezik elég újabb szám fel nálunk, a szám címe Heart Like Mine. Oh yes, my friend.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Bele kikerte tőlem Alex Warren. Közben kicsit furcsa hang hallom a fülemed, nem baj. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Dávidnak hívnak.
1: Dávid, szia Dávid. Na kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: A családomnak.
1: Ez mit jelent? Anyukád, apukád, testvér, unokád, testvér, nagymama, nagypapa?
2: Az anyukámnak, apukámnak, testvéreimnek, mindenkinek.
1: Mindenkinek, rendben. Holnap iskola, gondolom?
2: Igen.
1: Nem vagy szomorú?
2: De szomorú.
1: Nem szabad, vagy. Nem szabad. Tanulni, ez egy jó dolog. Hidd el nekem, jó, oké?
2: Oké.
1: Okay? Okay. Köszönöm, hogy hívtál engem, David. Ciao, ciao.
2: Hello.
1: Na, zenélünk érkezik Alex Warren a legújabb deltőle. Fever Dream. Vajon mit lehetett benne?
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az ez idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, de nem menetek sehova, érkezik a diszkuszi csapat, egészen 9-ig nagy-nagy buli lesz, és 9-től érkezik US Gary, és The Wallisman DJ Kell, szóval tökéletes a program nálunk, jó? Mielőtt közelebb jövő, itt szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet, búcsúzom el legújabb Blondissel, és a szám címe Lovers on the Dance Floor, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Cookie voltam, jók legyetek, hello, hello!
2: Hi, this is Blondish, and you're listening to Cookie.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű, most professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a divai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskó lent.
4: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
5: Tudod, hát az kicsi eljutott a Tesco.
3: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
4: Egészen?
3: Szerintem merő.
4: 100 évre?
3: Igen, hát amióta a tiéd.
5: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Milyen majd szerzünk magunknak, meg lesz.
4: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
5: Bizony.
4: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
3: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
4: Hát nem, mert dülő, úgyhogy elgurulnátok róla.
5: Igen. Okay, a fizetőeszköz az a Ráskoin lenne.
3: Ú, de nagy.
5: Ráskoin. Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
4: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
5: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
4: Imádom.
5: Hát teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
4: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
3: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
5: És meg lehet téged nézni? Ez... Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
4: lyukban. Nem, de jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
5: És lehetne téged csodálni. Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az köszi, államformánk? Várjál, mi az államformánk? Mi,
4: diktatória.
5: Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória.
4: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
3: Messziről üvöltözöl.
4: Látszipőkkel kegyencek.
3: És fesztivált akarunk oda.
5: Azt intézni.
4: Fel kell vennem a kapcsolatot Babóttal, úgy akik van, majd testvérvárosunk lesz.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
6: Diszkósít. Meghatározása.

0: egészen este 9-ig.
1: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és köszönöm szépen a tegnapi straubingi bulit, mindazoknak, akik eljöttek, és Tomásnak, aki megszervezte.
2: Most viszont írni csak a Diszkosit Radio Show-t, hiszen este 9-ig itt vagyunk veletek, Tami Impalával és a Draculával, annak is DJ Junior remixével. Kívánok minden...

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pizsivel vasárnap is.
1: Bizony magamhoz ragadom a kezdeményezést, és már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között a Ferencek, Ajtonkák, Ámonok, Arankák, Edvinek és Fannik, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Suri Levente, Szántó Gábor és Seffer Dániel. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most megyünk tovább egy olyan dallal, amely tényleg Made in Italy, és apropó Made in Italy, november 7-én Budapesten csinálunk majd egy rendezvényt, ahol tényleg csak olasz zene lesz, gasztronómia is, meg hát színes italok, amiben vidámság van ennek jegyében, hogy szoktam mondani, az angyalok énekelni tudnának, akkor olyan hangjuk lenne, mint Andrea Bocellinek. Megyünk tovább a Caruso-val, annak is DJ Junior remixével itt a Discosheet-ben.

0: és Sláger megy, diszkosi Trédió Show vasárnap is egy órában. A jövő héten három fellépésem lesz. Pénteken Demeteren kezdek egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten lépek fel a hajógyári klasszikon, és onnan megyek majd Balatonmárja fürdőre, hogy az év utolsó bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Ha már jövő hét, jó magam, hanvaj Pidzsi, szombaton játszok három helyszínen, és Gyöngyösön kezdek majd egy kis gasztronómiával egybekötve. Érdemes odafigyelni erre a rendezvényre, aztán megyek Bátaszékre, és jövök a fővárosra vissza, ugyebár a budapesti rezidenciámra, ami gyönyörű szép, és szerintem minden idők egyik általam legkedveltebb klubjává vált, a legutolsó átalakításnak köszönhetően.
2: Zenei hír, meg zene, természetesen zenei aláfestés, végeztem a festéssel. 21-es album, 21 éve zenélő, Hugel, vagy Hugel, nem tudom, hogy mondják, franciák így, angolok és mi másképpen. Szótólva közös dal, ez a Jamaican, amely szerintem az album egyik legnagyobb slágere a Moving to the Sun mellett. Jön a DJ Junior Remix itt a Diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, a dénszínölő diszkosít a rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorral. Nagyon-nagyon fontos, tessék jól beégetni, október 24-én megyünk Békés Csabára, és egy csomó kolbász társaságában fogunk egyszerre szórakoztatni, egymást felváltva. Azt, hogy mikor fogunk kezdeni, szerintem a Junior tudja.
1: Még nem, de majd elmondom.
2: Nem az volt, hogy te kezdesz, és
0: hát
2: aztán
0: csak, hogy
2: a Junior
0: van... Mikor?
2: Azt nem tudom én se, mert én előtte ködön leszek, és nem tudom, mikor érek oda.
0: Ez az élet nagy kérdése, jó?
2: Na.
0: Ahogy megtudjuk, meg fogjuk osztani.
1: Ki kezd, ki az első?
0: Persze.
2: Igen.
0: Már megyünk tovább. Oliver Heldensen, Kreiderre és The Young Punks-szal, ez az AIU, DJ Junior remixben a diszkosítás.

0: barátok, úgyhogy én várok mindenkit szeretettel.
1: Usual után egy másik francia sztár, Julien Jewel, és ez az Air Conditioner itt a Disco Shit Radio Show-ban, ez is kikerült a DJ Junior YouTube csatornára, meg letölthető abban bizonyos pakban, amelyet nyáron remixeltem, hiszen ez akkor készült, ez a DJ Junior remix.
0: Te nagyon nemzetközi lettél, azt figyelem. Teljesen. Tehát voltál Ibizai, most már olasz, és ma már franciában
1: minden,
0: is otthon
1: minden,
0: vagy.
1: Minden,
2: Hugelt, akit egyébként angol nyelvfelületen így hívnak, Hugelnek hívod, így franciásan, akkor mindenkit mondjál úgy, akit ott
1: hívnak. Ja, jó, oké, a többit nem, Soltón, nem tudom, hogy te mögé oda van írva, hogy FR, francia, tényleg, oda van írva mögé, érted, Soltón mögé, na, de most nem ezzel megyünk, talán, hanem az Air Conditioner.

0: Persona Jesus vs. Csibészek Partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton ugye vár Gyöngyös Bátaszék Budapest. Nagyon-nagyon fontos, hogy tessék szurkolni és küldeni a pozitív energiákat azzal kapcsolatban, hogy Imán Angel megkapja a Grammy jelölést, és tessék csekkolni a pénteken humanizált verzióban megjelent Bad Times-ot szintén Gangó Bernadettől. Szavaztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, és akkor mindig jönnek az üzenetek, hogy küldd már, azt te csináltad, azt is küldd át. Na, nagyon egyszerű. DJ Junior Facebook oldal, kövessétek be, és ott a felső posztban megtalálható a Summer Remixek, amelyeket nyáron követtem el, plusz beraktam a Day by Day-t is, úgyhogy onnan mindent le tudtok szedni, minden friss DJ Junior remixet, illetve YouTube csatornámon is megtaláljátok a klip formájában ugyanezeket, úgyhogy oda fölkerült, ráadásul most egy Made in Ibiza, több mint két órás mix is. Rosalia, Björk és Yves Tumor közösségével a Bergen, ez hogy kell mondani, francia Bergen, de ez egyébként német szó Bergen. Na, búcsúzom, DJ Junior remixel, holnap este 8-kor új hét, új élmények, jövünk a diszkos itt el, akkor is majd.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
2: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült ennél a találkozásnál, ahol Martin Garrix Ed Sheerannel közösen elkészítette a dalát. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dance-zenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Stay.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új trackje abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a Word Is Mine Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Induljunk!

0: Miklék is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőlem megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World Is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, ugyan a World Is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open,

0: héten maradunk a stúdióban, ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A
4: Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek! Vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb, a legfrissebb dance és house zenéket. Ezeket még egy órán át Wilcox mixeli. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Ciao, ciao, sziasztok! Köszönjük, hogy velünk vagytok a folytatásban is. Nagyon jó zenékkel megyünk tovább, és amivel az órát indítani fogom, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a rádió, egyen a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: Cedric Gervais mennyire fantasztikus újdonságot gurított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj tekét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádiósóban a Rádió Egyen, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Donat új zenét, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Talk the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen puffogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható, hogy a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Talk the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Rádiósóban a Rádió 1-en. Fellépések jövő héten.
1: Pénteken a lakóhelyemen, illetve tulajdonképpen itt is nőttem fel, Szigetszent Miklóson fogok fellépni. Ez nagyon extra, ugyanis ez nekem az első hivatalos fellépésem a városban. Várunk mindenkit szeretettel. Szombaton pedig Fonyódon találkozhatok velem, és természetesen ne felejtsétek el, vasárnap este újból 9-kor jövünk itt a World is My Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Hello Vilkox, neked már a jó pihenést, maradjatok, jön Briklék.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
7: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world
1: is mine. Hello mindenkinek, egy csomó isteni zene jön a következő egy órában is. Innentől éjfélig Bricklék mixel. Hello Bricklék, induljunk el!
2: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezem Martin Garrix-től a Repeat It című slágere, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Stay.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kitartás mindenkinek, aki ilyenkor is dolgozik. Adjuk nektek az erőt, tartjuk bennetek a lelket, fogjuk a kezeteket. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Érkezik 5-11 Kiss Me Through the Phone című zenéje, egy könnyed romantikus hangulatú track, ami a távolság ellenére is a kapcsolódásról és a vágyakozásról szól. Ez jön most

0: vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenéket. A World is Mine Radio Show-t halljátok a Rádió 1-en. Bricklake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Jön a kanadai DJ és producer Blondish Lovers on the Dance Floor című zenéje, egy igazi tánctére született track, ahol a house és az elektronikus hangzás találkozik egy kis romantikával. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Mind Radio Show.

0: David Guetta és Hugh Girl, mennyire jók együtt, ez volt a Shine vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik az amerikai house legenda Jennifer Ferris és a Mesmerized, igazi klasszikus house hangulat, modern tech house köntösben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára, valamint erre a hétre lassan lepereg az időnk itt a Third Is Mine Radio Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Zárásként egy különleges zenével búcsúzok, egy jó kis progresszív house műfajú zenével zárom a mixem, Colin Yatayu című dalával. Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Ciao, Briklék, mára tehát ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárnél.
2: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
0: Ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek. A Word is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és ha már Word is Mine, ma este DJ Metzger Viki is érkezik hozzánk. Este 9 órától én pedig arra gondoltam, hogy most mindjárt az óra elején mutatom az igazi mai slágerét. Nagy Bogival, Miss Mooddal, ez az Éden, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Máris Lói, akinek a művész neve a Leoni Greinerre utal, ami az eredeti neve, amiből aztán lett a Leoni, és annak a becézése a Lói. Hát picit hosszú az út, de egyébként a Leoniból egy lépéssel is meg lehetett volna ezt csinálni. Na, ennél viszont fontosabb, hogy óriásit megy a fiatal német énekesnek ez a dala is, amit David Puentezzel készített. Golden Summer, ezt én itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warren-i a folytatás, aki gördeszkás videókkal kezdte először az internetes videó megosztón, abból pedig egész szépen kinőtt egy kis csavarral egy nagyon szép zenei karrier, aminek itt a legújabb állomása, az igazi mai slágerek között Alex Warren és a Fewer Dream, amit már is indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy top 500 szavazás, továbbra is pörög, továbbra is várjuk a véleményeket, a tippeket, a javaslatokat, hogy melyik az ország legmenőbb dala, mi az, aminek tuti ott kell lenni a Rádió 1 top 500-ban, 0620 311 111, vagy akár e-mailben a top500@radio1.hu-n is lehet nevezni. Az előző dalban Lady Gaga zenélt, aki nyert már top 500-at Ariana Grande-vel egyébként, közösen szólt a Rain on Me, ez pedig az újdonság Lost Frequencies-től, nagyon még nem nyert top 500-ot, lehet, hogy most. Az újdonság a Live It All tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten péntekig pedig még lehet gyűjteni a kulcsokat a Rádió 1 konténerhez. Minden idők legkomolyabb rádiós nyereménye, ami akkor gazdára talál. És ennek a részesei lehetünk, szóval figyeljük, hogy mikor jön játék. A Vivi Rex a Faithless dallal a New Legion-t indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Justin Bieber, aki nagyon menő jótékonykodik időnként, most múlt héten például Los Angelesben egy parkban jelent meg, ahol azért koncertezett teljesen ingyen, hogy pénzt gyűjtsenek a hajléktalanoknak, sőt maga is jó pár ezer dollárt hozzádobott a közöshöz még, szóval menő ez. Az igazi mai slágere pedig a Sorry, amit már is indítok itt a rádió

A dal, ami a 31. MTV Video Music Awards díjat hozta meg Taylor Swiftnek, a The Fate of Ophelia, amivel minden idők legtöbb MTV VMA díját bezsebelő énekesnője lett, és összességében énekese is, szóval, hogy nincs másnak ennél több díja. Na, én viszont közben indítottam az újabb nagy kedvencet, mert hogy nálunk nincs megállás, Rosszik Fancy-zén a Bastille-jal, ez a Head Down a Rádió 1-en.